0: Nyíregyháziak.
1: A Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nagyon jó a veszem, készült a veszterádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégé nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: 93.9 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Háza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Hétvégén ismét futófesztivál, ingyenes workshopot szervez az iparkamara. Változások a nyíregyházi IC-nél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elő a futócipőkkel. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr nyíregyházi futófesztivált. Szombaton motivációs estet tartanak, ahol mások mellett sporttal, az egészségvédelemmel, a prevencióval kapcsolatban is lesznek előadások. Vasárnap reggel pedig elrajtol a mezőny. A részletekről Roma Ádám, a futófesztivál önkéntes csapatának vezetője beszélt.
2: 21 kilométeren, 10 kilométeren, 5 kilométeren, 2,5 kilométeres távon futhatnak a sportolni vágyók. Ezen kívül lesz ingyenes gyerekfutam, és lesz jótékonysági táv is, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy ez év őszében a Mozaik Med szűrőnapot valósítsuk meg, ahol ingyenes speciális szűréseken vehetnek részt a résztvevők. Lesz 200 önkéntesünk, és már átlépte a nevezők száma 900 főt, úgyhogy igyekszünk a létező legnagyobb élményt nyújtani nekik.
1: Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartató és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. A Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyazat és síncseréket végeznek a szakemberek, emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvaron indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az IC-k, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Kezdetben borult időre készülhetünk, majd itt Nyíregyháza térségében kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Napközben már több órára kisüt a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a komoly felhőzet is. Az északias szél sok helyen lesz élénk, akár meg is erősödhet majd a légmozgás. A legmelegebb órákban 24-29 fok körüli értékeket mérhetünk, hajnalban 12-16 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Best FM. Élvezd minden percét.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, ismét felbukkantak az unokázós csalók. Hétvégén rendezik a futófesztivált. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmával szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen rendezi a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűn megelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Elő a futócipőkkel. Vasárnap rendezik a 6. Vittór Nyíregyházi Futófesztivált. Szombaton motivációs estet tartanak, ahol mások mellett sporttal, az egészségvédelemmel, a prevencióval kapcsolatban is lesznek előadások. Vasárnap reggel pedig elrajtol a mezőny. A részletekről Roma Ádám, a futófesztivál önkéntes csapatának vezetője beszélt.
3: 21 kilométeren, 10 kilométeren, 5 kilométeren, 2,5 kilométeres távon futhatnak a sportolni vágyók. Ezen kívül lesz ingyenes gyerekfutam, és lesz jótékonysági táv is, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy ez év őszében a Mozaik Med szűrőnapot valósítsuk meg, ahol ingyenes speciális szűréseken vehetnek részt a résztvevők. Lesz 200 önkéntesünk, és már átlépve a nevezők száma 900 főt, úgyhogy igyekszünk a létező legnagyobb élményt nyújtani nekik.
1: Újabb vezetőket neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalban. Zsoldos Barnabás Pál az Agrár és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály főosztályvezetőjeként, Udelkáné Farkas Zita a Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetőjeként dolgozik a jövőben. A kinevezések alkalmából Bede Péter József főispán és Pap Tamás Gyula kabinet vezető személyesen köszöntötte és gratulált az új vezetőknek. Egyúttal sok sikert kívántak a rájuk váró feladatokhoz. Olvasható a kormányhivatal közleményében. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartató és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfél napos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. A Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyazat és síncseréket végeznek a szakemberek. Emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvaron indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az IC-k, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádióknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
4: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án. Idén ez már a harmadik ilyen esemény, egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Ifjú egyetemisták lepték el a Dombrádi Tisza partot, csak nem 140 hallgató vett részt a Nyíregyházi Egyetem gólyatáborában. A négy napos eseményen többféle program várta az új hallgatókat, akik ösztöndíjakról, az egyetemi életről, a kollégiumi beköltözésről és a hallgatókat segítő szolgáltatásokról is tájékoztatást kaptak, közölte az intézmény. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes mások mellett elmondta nekik, hogy szeptembertől egy több mint 6000 fős egyetemi közösség tagjaiként kezdik meg tanulmányaikat. Felhívta a leendő elsősök figyelmét a nemzetközi mobilitási lehetőségekre. Kiemelte, hogy számos intézményi ösztöndíjra is pályázhatnak a hallgatók. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest, és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébi elnökétől.
5: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
1: Negyedik alkalommal rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivált. Az érdeklődők a zsidó kultúrát bemutató beszélgetéseken vehettek részt, és kóser finomságokat is kóstolhattak. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, a rendezvény egyik fő célja, hogy a fesztivál segítségével az érdeklődők bepillantást nyerjenek a zsidó hagyományokba. A nyíregyházi zsinagóga adott otthont az eseménynek, ahol a nap végén koncert is várta a vendégeket. Döntetlent játszott az A Stúdió futszál Nyíregyháza a hétfői mérkőzésen. A Berettyóújfalut fogadta a csapat a futszál NB1 második fordulójában. A nagy csatát hozó mérkőzésen végül 3-3 lett a végeredmény, számol be a nyíregyházi sporthírek. Folytatás hétfőn a TFS ellen. Kezdetben borult időre készülhetünk, majd itt Nyíregyháza térségében kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Napközben már több órára kisüt a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a komoly felhőzet is. A legmelegebb órákban 24-29 fok körüli értékeket mérhetünk, hajnalban 12-16 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, ha most éppen autóban ülnek, munkába tartanak, készül a reggeli, vagy éppen a harmadik ébresztőt próbálják valahogy feldolgozni, akkor nagyon jó helyen járnak, mert itt a Best reggelben a szerda reggel nem csak arról szól, hogy mikor lesz már péntek, hanem arról is, hogy együtt indítsuk be a napot, úgyhogy erre most rákészülünk, fel is köszöntjük az Izsókat és a Natáliákat, és a születésnaposok között pedig igazán nagy nevek vannak, például Jim Davis, amerikai színész, aki Jock Ewing szerepét játszotta a Dallas sorozatban annak idején, Vajda József, Liszt Ferenc díjas fagottművész is ma született, és neki köszönhetjük a TV Maci zenéjét, és a híres doktorában nigériai születésű svéd énekes fogorvos is a mai napon látta meg a napvilágot, mindenkinek sok boldogságot. Egy autót is bemutattak 1959-ben, augusztus 26-án, méghozzá a Morris Minit, amelyből később a világ egyik legismertebb kis autója lett, kicsi volt, praktikus, és hamar kultikus járművé vált, és 68. augusztus 26-án pedig a Beatles piacra dobta és megjelentette a Hey Jude című dalát, az egyik legismertebb Beatles dal lett. Nem sokára időjárás jelentés, szép napot! De

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9

Augusztus 26-a, ez már az a dátum, amikor reggelente egyre többször veszük észre, hogy hoppá, mint hogyha kicsit hűvösebb lenne a levegő, aztán pedig délben meg megint 30 fok van, este pedig már hamarabb sötétedik. A nyár tehát még nem adta át teljesen a helyét az ősznek, de azért már kopogtat az ajtón. Nézzük is akkor meg, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A mai napon kezdetben felén keleten helyenként kisebb eső zápor még kialakulhat, majd pedig napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor, és napközben egy konszolidált 25 fokot mérhetünk majd Nyíregyházán. Csütörtökön pedig sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék már nem lesz, sokfelé felfrissül hajnalra a levegő, és délutánra pedig csütörtökön 27 fok várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék pedig nem lesz, tovább melegszik a levegő, akár iszik, akár nem, pénteken a legmelegebb órákban már ismét 34 fokot mutatnak majd a hőmérők.

0: folytatjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ismét felbukkantak az unokázós csalók, Baba Börzét szervez a Nyírvévé. Domrádon rendezte meg gólyatáborát a Nyíregyházi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiunknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekménytípust. Most erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Baba Börzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án. Idén ez már a harmadik ilyen esemény, egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Ifjú egyetemisták lepték el a Dombrádi Tisza partot, csaknem 140 hallgató vett részt a Nyíregyházi Egyetem gólyatáborában. A négy napos eseményen többféle program várta az új hallgatókat, akik ösztöndíjakról, az egyetemi életről, a kollégiumi beköltözésről és a hallgatókat segítő szolgáltatásokról is tájékoztatást kaptak, közölte az intézmény. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes mások mellett elmondta nekik, hogy szeptembertől egy több mint 6000 fős egyetemi közösség tagjaiként kezdik meg tanulmányaikat. Felhívta a leendő elsősök figyelmét a nemzetközi mobilitási lehetőségekre. Kiemelte, hogy számos intézményi ösztöndíjra is pályázhatnak a hallgatók. Kezdetben borult időre készülhetünk, majd itt Nyíregyháza térségében kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Napközben már több órára kisüt a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a komoly felhőzet is. Az északias szél sok helyen lesz élénk, akár meg is erősödhet majd a légmozgás. A legmelegebb órákban 24-29 fok körüli értékeket mérhetünk, hajnalban 12-16 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

És itt vannak a frissek az utakról is. Útfelújítási munkák vannak a Schmidt Mihály utcán. A munkavégzés alatt lehetőség szerint kerüljék az átmenő forgalmat, és megkezdődtek a lezárások a Kossuth téren. Ezt ugye nem győzünk eleget hangsúlyozni, hogy a rolleresek és a kerékpárosok nem mehetnek a belvárosban, csak tolva szabályos. Ráadásul a belváros egy részét a Vidor és a Tirpák alatt kordonokkal is lezárták. Megkezdődött a Korányi Frigyes utca, Sóstuhegyi út, Kemecsei út közötti szakaszának felújítása. A munkálatok miatt az útvonal teljes szélességében lezárták. Az érintett vonalon az autóbuszjáratok is terelő útvonalon közlekednek, és folytatódnak a Lobogó utca útburkolati javítási munkálatai. Aki teheti, ezt is kerülje, illetve a Nádor utcán közműhelyreállításán dolgoznak, útszűkület lassíthatja a haladást. Figyeljünk oda egymáshoz, balesetmentes napkezdést a Best FM-mel.

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Jó reggelt, augusztus 26-ára ébredtünk, itt a szerda, és van ma egy olyan világnap is, amelynek biztosan sokan örülnek, ugyanis augusztus 26-a az amerikai National Dog Day, vagyis a kutyák napja. A kutya ugye az, aki minden reggel elsőként kell fel, aki minden ajtónyitásnál ott van, aki pontosan tudja, hogy mikor bontunk ki egy zacskó jutalomfalatot, és aki valahogy mindig akkor néz ránk a legszomorúbb szemekkel, amikor mi a legvidámabb szemekkel szeretnénk megenni a vacsoránkat. Ha van otthon kutya, egy extra simogatást, meg egy jutalomfalat reggel szerintem mindenképpen kijár neki. Az isóknak és a natáliáknak meg névnapi köszöntés, hiszen ők ünnepelnek ma. Ami pedig az időjárást illeti, szerintem azért jó hír, hogy várható még csapadék, leginkább a reggeli órákban, viszont napközben már mindenhol több órás napsütésre számíthatunk, és nem lesz forróság ma, hiszen 25 fok várható Nyíregyházán, viszont változik a helyzet majd péntekre, hiszen ismételtem 34 fok várható ma

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Még 3 napig számíthatnak forgalmi rendváltozásra, útlezárásra, a Korány utca végén, a vasúti átjáró irányából a Sószóhegyi útig. Terelő táblák, terelő nyilak jelzik a változást. A városon belül több közműfegylap helyreállítása zajlik, így például az Egyház utcán, a belső sávban, a Kert utcán pedig a Szent István utcára kanyarodó sávban okoznak útszűkületet a munkálatok, nem megszokásból közlekedjenek. Tartanak még az aszfaltozások a Rákóczi úton, a Tokaji út lakott területen belüli szakaszán pedig 40 km/h sebességkorlátozáson érvényben. Körültekintőek legyenek Nagykálói és Nyíregyháza között közlekedők is. Itt továbbra is sebesség és forgalom korlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosan, legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, újabb vezetői kinevezések a kormányhivatalban idén is szerveznek állásbőrzét. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a Józsa András Múzeum közösen rendezi a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Újabb vezetőket neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalban. Zsoldos Barnabás Pál az Agrár és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály főosztályvezetőjeként, Udalkáné Farkas Zita a Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetőjeként dolgozik a jövőben. A kinevezések alkalmából Bede Péter József főispán és Pap Tamás Gyula kabinetvezető személyesen köszöntötte és gratulált az új vezetőknek. Egyúttal sok sikert kívántak a rájuk váró feladatokhoz, olvasható a kormányhivatal közleményében. Idén is megrendezi közös állásbőrzét a Szabolcs Online és a Nyíregyházi Egyetem. A felsőoktatási intézmény Besenyei aulája ad otthont az eseménynek szeptember 16-án. A rendezvényre kilátogatók személyesen kaphatnak információkat a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. Érdemes akár önéletrajzzal érkezni a rendezvényre, olvasható a Vármegyei Hírportálon. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics Palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Kezdetben borult időre készülhetünk, majd itt Nyíregyháza térségében kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Napközben már több órára kisüt a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a komoly felhőzet is. Az északias szél sok helyen lesz élénk, akár meg is erősödhet majd a légmozgás. A legmelegebb órákban 24-29 fok körüli értékeket mérhetünk, hajnalban 12-16 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb

Itt a szerda, jó reggelt, augusztus 26-a, ez pedig a Best FM és a Best reggel. A mai horoszkópunk is tematikus, arról szól, hogy melyik nyári pillanat illik a leginkább hozzánk a mai napra. Íme a kosok napja. Ma benned van az a bizonyos miért is ne érzés, hogyha adódik egy lehetőség egy kis vízparti lazításra, akkor bizony ne sokáig gondolkodj rajta. Bikák, jó lesz a hosszú reggeli. Te ma nem akarsz rohanni. Egy ráérős reggeli, kedvenc italod és néhány nyugodt perc. Pontosan az a luxus, amire szükséged van, és jönnek az ikrek. Egy jó társaság mellett ma észrevétlenül telik majd az idő, csak úgy repül. Egyetlen beszélgetésből akár órákig tartó sztorizás is kialakulhat. Rákok, egy illat, egy dallam, vagy akár egy ismerős étel visszarepíthet egy régi nyárban. Engedd, hogy a nosztalgia egy kicsit megszépítse a mai napodat. Oroszlánok, a mai napon így szerdán már a készülődésnek is lehet programértéke. Válasz valamit, amiben igazán jól érzed magad, és élvez, hogy este még bármi megtörténhet. Szüzek, a nyár közepette megtalálni a tökéletes hűvös helyet szinte művészet volt. Ma ezt a művészetet viszont magas szinten űzöd, és egyáltalán nem érzed bűnnek, hogyha egyszerűen csak maradsz egy kicsit otthon és hűsölsz. Mérlegek, nálad pedig ma könnyebben megakad a szemed valamin, ami egyszerűen gyönyörű, egy napfényes utca, virágok, égbolt, vagy valami jó elkapott pillanat. Skorpiók fókuszálnak az esti fényekre. A naplemente után jöhet el a te időd, a lassan hűlő levegő, a félhomály és az esti város különlegesen jó hangulatba hozhat. Nyilasok, a legegyszerűbb út ma nem feltétlenül a legérdekesebb. Ha valami felkelti a figyelmedet útközben, engedj a kíváncsiságodnak. És a bakok szerdai napja. Legalább néhány órára felejtsd most el a pontos időbeosztást. Néha az a program, ha nincs program. És a vízöntő. Egy teljesen szokatlan program ötlete bukkanhat ma fel benned. Ne dobd el csak azért, mert hogy elsőre kicsit bolondosnak tűnik, mert hogy pont ettől lesz majd emlékezetes. És a halak, ma érdemes néhány percre felnézni az égre. A nyári este hangulata könnyen elvarázsol, és olyan békét adhat, amit napközben hiába keresel, mert nem fogsz megtalálni. Viszont megtalálod te is majd a Best FM-et. Itt a Best reggel ma is 10-ig.

0: úgysem felelnék.
1: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbert elindul a nap. Friss hírek, jó sztorik és a legjobb zenék.

Jó reggelt, Nyíregyháza! A mai napra szerdára készüljön úgy, hogy gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségünkben, és helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat, aminek egyáltalán nem vagyunk ellene, bár lehetne ennél nagyobb mennyiség is. Egyelőre úgy néz ki, hogy csak ilyen szemetelő eső fordulhat elő a mai napon, de sok felé lesz majd élénk a szél, az észak-észak-keleti szél fog majd fújni, és délután pedig nem fogunk túlságosan megizzadni. Nagyjából 24 fok várható ma Nyíregyházán. Jövő héten sok minden változik, ugye szeptember 1-től 2-től, többek között visszatérnek majd a reggeli csúcsok a közlekedésben, meg a délutáni csúcsok, valamint hogyha a busszal közlekedik, akkor jó, hogyha észben tartja, hogy változik a nyíregyházi helyi autóbuszok közlekedése a munkanapokon, az érintett járatok pedig az 5-ös, 55-ös, 55A, 7-es, 8-as és a 8Y. Az autóbuszok részletes menetrendjét megtalálhatja a nyiregyhaza.mavcsoport.hu oldalon, és itt a szeptember 1-től érvényes menetrendi időszak kiválasztásával meg tudja nézni, hogy jövő hét 2-től mik is ezek a változások egészen pontosan, na meg nálunk is megtalálja ezeknek a járatoknak a változását, ha kattint a bestfmnyiregyhaza.hu helyi hírekre, és ne feledje, hogy továbbra is tart a Korányi Frigyes utca, Sóstóhegyi út és Kemencsei út közötti szakasz útfelújítása, és a munkálatok miatt az útvonalat teljes szélességében lezárták, és az autóbuszok pedig terelő útvonalon közlekednek. Balesetmentes napkezdést, sok Best FM-et, indul augusztus 26-a.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét futófesztivál, ingyenes workshopot szervez az iparkamara. Változások a nyíregyházi ÉC-nél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elő a futócipőkkel. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr nyíregyházi futófesztivált. Szombaton motivációs estet tartanak, ahol mások mellett sporttal, az egészségvédelemmel, a prevencióval kapcsolatban is lesznek előadások. Vasárnap reggel pedig elrajtol a mezőny. A részletekről Roma Ádám, a futófesztivál önkéntes csapatának vezetője beszélt.
3: 21 kilométeren, 10 kilométeren, 5 kilométeren, 2,5 kilométeres távon futhatnak a sportolni vágyók. Ezen kívül lesz ingyenes gyerekfutam, és lesz jótékonysági táv is, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy ez év őszében a Mozaik Med szűrőnapot valósítsuk meg, ahol ingyenes speciális szűréseken vehetnek részt a résztvevők. Lesz 200 önkéntesünk, és már átlépte a nevezők száma 900 főt, úgyhogy igyekszünk a létező legnagyobb élményt nyújtani nekik.
2: Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartató és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfél napos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. A Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyat

0: zat és síncseréket végeznek a szakemberek, emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarral indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az újszászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az IC-k, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Kezdetben borult időre készülhetünk, majd itt Nyíregyháza térségében kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Napközben már több órára kisüt a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a komoly felhőzet is. Az északias szél sok helyen lesz élénk, akár meg is erősödhet majd a légmozgás. A legmelegebb órákban 24-29 fok körüli értékeket mérhetünk, hajnalban 12-16 fok várható majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Ez volt a Backstreet Boys a Best reggelben 7 perccel. Fél 8 után és bizony már 26-a van, jön az utolsó nyári hétvége, abszolút közeledik az utolsó csobbanások ideje is, most még éppen itt Nyíregyházán is lesz rá lehetőség, megnéztem, hogy hogyan is alakul a strandolási lehetőség, hát vasárnap zár a parkfürdő, viszont az 50 méteres úszómedence előre láthatólag szeptember 6-áig használható lesz, és augusztus 31-től, vagyis jövő hét hétfőtől az Aquarius élményfürdő minden szolgáltatása tovább fog majd üzemelni, ha pedig a tófürdőt szeretjük és ott akarunk csobbanni, akkor erre szeptember 16-áig lesz lehetőség, reggel 9 és este 7 óra között, hiszen most már azért hamarabb sötétedik, hát ennyi, ezeket az időpontokat mi kihasználjuk nyilván, hogyha az időjárás is engedi, egy jó csobbanása, ha már szerepelt nálunk az egyik legnagyobb fiúcsapat a Backstreet Boys, akkor tovább ajándékozzuk a hölgyeket most itt a Best reggelben, az NSYNC-kel.

0: May. A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Még 3 napig számíthatnak forgalmi rendváltozásra, útlezárásra, a Korány utca végén, a vasúti átjáró irányából a Sószóhegyi útig. Terelőtáblák, terelőnyilak jelzik a változást. A városon belül több közműfegylap helyreállítása zajlik, így például az Egyház utcán, a belső sávban, a Kert utcán, pedig a Szent István utcára kanyarodó sávban okoznak útszűkületet a munkálatok, nem megszokásból közlekedjenek. Tartanak még az aszfaltozások a Rákóczi úton, a Tokaj út lakott területen belüli szakaszán pedig 40 km/h sebességkorlátozáson érvényben. Körültekintőek legyenek Nagykálói és Nyíregyháza között közlekedők is. Itt továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosan, legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.

Augusztus 26-a van, jó reggelt itt a Best reggel. Itt vagyunk a hónap végén, kotorházunk egy picit a pénztárcánkban, nézzünk bele, hogy hogyan állunk. Általában mindig a fránya hónap vége szokott ugye nehézségeket okozni. Készült is ezzel kapcsolatosan, hát úgymond egy felmérés, hogy hogyan állunk a pénzügyekkel, és ebből pedig kiderült, hogy a magyarok 28%-a teljesen feléri a jövedelmét a hónap végére, és csak nem minden negyedik válaszadónak pedig semmilyen vésztartaléka nincs. Ha pedig nézzük tovább a számokat, a magyarok 51,3%-ának legfeljebb a jövedelme ötöde marad meg a kötelező kiadások után, és legalább a bevétel 20%-át, mindössze csak 17,4%-unk tudja megtartani. A többlet jövedelem jelenleg pedig most nem megtakarításra válik ebben az időszakban, hanem korábban elhalasztott lakásfenntartási, egészségügyi, fogyasztási vagy pedig családi kiadásokat fedez. Hogyan állunk a tervekkel, mennyire vagyunk tudatosak? Hát a válaszadók 81%-a azt állította, hogy valamilyen szinten megtervezi a háztartási költségvetését, ezzel együtt 16%-unk viszont egyáltalán nem készít büdzsét. Költekezésben pedig úgy állunk, hogy ingatlan vásárlásra vagy pedig felújításra 2022-ben még a magyarok 36,6%-a gyűjtött, idén pedig már csak 22,8%. Nyaralásra vagy pedig utazásra ugyanebben az időszakban, tehát 2022-ben 23,7% volt a megtakarítók aránya, jelenleg ez 2026-ban 17%-ra csökkent, és bizony a nemek között is van eltérés a pénzügyi biztonság tekintetében. A férfiak 41,6%-a, a nőknek viszont 32,5%-a takarít meg rendszeresen fix összeget. Na minden esetre a célok azok megvannak, úgyhogy jó munkát akkor mindenkinek a mai napra is. Zenében pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik betétdala jön, ami az utóbbi időben igazán népszerű lett, országosan, ráadásul rövidesen már jön a második része is, és utána pedig a frissek, a nyíregyházi frissek is érkeznek. Itt a Best reggelben, pontban 8-kor.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét felbukkantak az unokázós csalók, Baba Börzét szervez a Nyír VB. Domrádon rendezte meg gólyatáborát a Nyíregyházi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívja fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiunknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűn megelőzési osztályának vezetője.
4: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkozik, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
3: Baba Börzét szervez a Nyír VB Nonprofit Kft. Szeptember 6-án. Idén ez már a harmadik ilyen esemény, egészen akkor a délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Ifjú egyetemisták lepték el a Dombrádi Tisza partot, csaknem 140 hallgató vett részt a Nyíregyházi Egyetem gólyatáborában. A négy napos eseményen többféle program várta az új hallgatókat, akik ösztöndíjakról, az egyetemi életről, a kollégiumi beköltözésről és a hallgatókat segítő szolgáltatásokról is tájékoztatást kaptak, közölte az intézmény. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes mások mellett elmondta nekik, hogy szeptembertől egy több mint 6000 fős egyetemi közösség tagjaiként kezdik meg tanulmányaikat. Felhívta a leendő elsősök figyelmét a nemzetközi mobilitási lehetőségekre. Kiemelte, hogy számos intézményi ösztöndíjra is pályázhatnak a hallgatók. Kezdetben borult időre készülhetünk, majd itt Nyíregyháza térségében kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Napközben már több órára kisüt a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a komoly felhőzet is. Az északias szél sok helyen lesz élénk, akár meg is erősödhet majd a légmozgás. A legmelegebb órákban 24-29 fok körüli értékeket mérhetünk, hajnalban 12-16 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, ön ma is a Best reggel elindítja a napját, 26-a van szerda, volt róla szó tegnap reggel, hogy mi a különbség a szervizdíj és a borravaló között, illetve az, hogy Magyarországon a szokás általában a 10%, és akkor olvasom itt, hogy trükköznek a német vendéglátósok, ugyanis sokan most már ugye kártyával fizetnek, és hát itt is lehet bizonyos funkciókat választani, hogy ki mennyi borravalót szeretne adni, viszont a német fogyasztóvédők most arra hívják fel a figyelmet, hogy a képernyőkön, ugye a terminálon, amit kapunk, gyakran az előre beállított százalékos értékek sokkal nagyobbak, vagy pedig hangsúlyosabbak, mint az egyéb választási lehetőségek. Teszem azt például 10-20-30%, és itt a 30% meg a 20 az jó nagy, az elutasító gomb meg a 10 az meg ilyen kicsike, szinte észre se lehet venni, és a szervezet szerint alapvető elvárás lenne, hogy a vendégek számára első pillantásra világos és látható legyen a borra való elutasításának a módja is, vagy pedig más összeg megadása. A megkérdezettek 76%-a szintén úgy gondolja, hogy a borra való megtagadásának, vagy egy kisebb összeg beírásának pontosan ugyanolyan láthatónak és egyszerűen választhatónak kellene lennie, mint a felkínált nagyobb százalékoknak. Ezen felül a válaszadók több mint fele kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a feltűnően elhelyezett lehetőségek miatt nyomást érez a plusz összeg kifizetésére a borra való kiválasztásánál, hiszen ott áll a pincér, szinte be van állítva a nagyobb összeg, és hát eléggé kellemetlen, hogyha az ember azt át akarja programozni. Ezzel szemben pedig a vendég látósok azt mondják, hogy mivel a vendégek egyre nagyobb arányban fizetnek kártyával vagy telefonnal, a terminálokon felkínált funkció lehetőséget biztosít az elismerés kifejezésére azok számára is, akik egyáltalán nem tartanak maguknál készpénzt. Ez rendben is van, ez így is van, csak valahogy a 20-30% sokkal-sokkal nagyobb és hangsúlyosabb gomb a terminálon, mint az elutasítás, vagy pedig a 10%. Hát ez nem tetszik most jelenleg a német fogyasztóvédelemnél. Nálunk viszont tetszenek a reggeli ébresztő dalok, például most Zsidával folytatjuk a reggelt. Ez az Eperhold.

0: A napfény miért szükséges nekünk? Ez a nagy kérdés, és erről szól majd a Csak 10 perc rovat. A héten először 8:30-kor érkezik dr. Múri Gyula és Szakács Tibi, és hogy miért fontos normálisan felöltözni egy állásinterjúra. Hát többek között azért, mert most érkezett egy friss brit tanulmány, amely szerint a munkáltatók 51%-a utasított már vissza jelöltet, a külseje, például a ruházata, vagy a nem megfelelően festett haja miatt. A gondozott külső egy nem tudatos jelzés az állásadó felé arról, hogy a jelentkező komolyan veszi a lehetőséget és megkönnyíti, hogy a munkaadó elképzelje az adott szemét a saját cégénél, vagy pedig az ügyfelei előtt. Éppen ezért a jó megjelenésű jelentkezőket gyakrabban veszik fel, mivel az emberek a vonzó külsőhöz olyan pozitív tulajdonságokat társítanak, mint a megbízhatóság vagy pedig az intelligencia. A sikeres interjú az a megfelelő öltözet mellett pedig a belső feszültség kezelése és a nonverbális jelek feletti önuralom is elengedhetetlen. Ennek a kettőnek kell stimmelnie, persze egy felkészült szakmai múlt sem árt, hogyha van hozzá. Továbbá a fenntartott szemkontaktus, a visszajelző bólogatás és a törekvés a baráti, nyugodt légkör megteremtésére elengedhetetlen egy sikeres állásinterjúhoz. Az ápolt megjelenés, a cég stílusához illeszkedő öltözet és a mentális felkészültség együttesen biztosítja azt a határozottságot, amellyel a jelentkezők növelhetik elhelyezkedési esélyeiket. Ha minden stimmel, mentálisan rendben vagyunk, jók a szakmai múltunk, akkor igenis nagyon fontos a megfelelő céghez passzoló ruházat kiválasztása is egy állásinterjú során. Ha éppen ebben a cipőben jár, akkor ezt szerintem tartsa szem előtt. Mindjárt tehát Csak 10 perc rovat, és persze ezek a rovatok is bármikor otthon, kényelmesen a kanapéról, szabadidő esetén is visszahallgathatóak. A megszokott oldalról csak 10 perc.hu.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Szűnni nem akaró tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát, bevallom őszintén, hogy azért nehezen indul ez a mai nap. Doktorral felvettem a kapcsolatot, hogy mondom, mai nap folyamán ugye most rögzítünk egy adást, mondtam neki, hogy pár percést kezdhetünk. Ennek egy 10-15 perce volt. Azt mondta, hogy rövid pisike, és utána kezdünk. A kérdésem csak az, hogy... Az a kérdésem, hogy minden rendben van? Egy cseppet sem hosszú ez az idő? Egy kis pisikére? Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor. Na, nem akarok tiszteletlen lenni,
3: gyorsan
2: csak úgy kérdezem. Gyorsan
3: ugorjunk. Gyorsan ugorjunk. Szép nap lesz, ugye?
2: Aha, igen, egy cseppet. Jó?
3: No.
2: Most ilyeneket fogok használni. Jó? Ilyen
3: jó, szöveget.
2: Mindig utalok majd vissza erre a csepegtetős problémákra. Ebben hát a korban ez különben nem újdonság. Ettől most nem állunk a falnak. Jó? Na, napfény. Én különben most egy picit kutatómunkát végeztem. Miért nincs erről szó? Sehol. Tehát, hogy nem értem különben, ami számomra teljesen óriási kérdőjeleket vet fel. Miért nem írnak erről szakmailag többet, sokat, még többet az emberek szájba? Ingyen van, ott van, használhatnák, nem teszik. Miért?
3: Hát, sőt, akkor ezt a miértet hagyjuk nyitva, de azért miért írják azt, hogy nem jó, hogy ne menj ki, hogy ártalmas, hogy semmit ne csinálj, hogy tartózkodj, stb.
2: Nem ezt írják, azt írják, hogy ne égj le.
3: Nem azt írják, hogy ne égj le, mert ha ezt írnák, akkor 100%-ban értenék egyet. Nem azt írják, hogy ne égj le, hanem ne menj a napra.

0: Ez jó. Nagyon más áll.
1: Ezt direkt csináltam különben csak azért, hogy egy picit szembesítsük a hallgatókat azzal a dologgal, hogy különben meg tényleg így van. És ugye nálad adásban hangzott el az, amikor a bőrről beszéltünk, a problémákról, arról, hogy hogyan kell vigyázni magunkra, ott volt az, hogy a nap nem rossz, csak arra figyelj, hogy ne égj le.
0: Így van. Mert ez a bőr nem felejt. A leégés borzalmasan rossz. Ezt mai napig is ezt mondjuk. Csak a leégéstől való félelem, aznak a megoldása az nem az, hogy nem megyek a napra. Hogy mennyire fontos ez a téma, egyébként saját barátaimtól, kollégáimtól kaptam telefonhívásokat, hogy akkor most már menjünk már ebbe mélyebben bele, mert ők a mai napig azt mondják a betegnek, tudományos munkákra való hivatkozással, hogy nem szabad kimenni a napra, és óvatosabban, és ezen a napon már minél kevesebbet tartózkodni. Én meg mindig azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és mindig meg kell nézni az orvosodat. Tehát ha egészséges akarsz lenni, és elmész egy orvoshoz, akkor a dohányzásról leszoktató orvos, ha dohányzik, az olyan furcsa, nem? Tehát ha a testsúlyodat szabályozó orvos kövér, az is olyan furcsa.
1: Volt ilyen különben? Emlékszel ilyenre? Hogyan indult a fogyon orvosával rovat?
0: Úgyhogy én 140 kilósan osztottam az észt a betegeknek, hogy hogyan gyógyuljanak.
1: Név nélkül Imrének.
0: Is. Igen, is. Többek között.
1: Igen, és ő annyit mondott,
0: hogy... Ő meg visszaszólt, hogy ezt akkor talán be kéne mutatni.
1: Imádom. Igen. Imádom.
0: Így volt, és a mai napig az életemet köszönhetem ennek.
1: Ő egyik. Meg ő is a sajátját neked. Na.
0: No, szóval az a lényeg, hogy nézd meg az orvosodat, mi a vélemény a napsütésről, nézd rá. Most, ha engem megnézel, akkor én az átlagosnál azt gondolom, hogy egy napbarnitottabb bőrszínnel rendelkezem, mert rengeteget vagyok a napon. Tehát elképesztő mennyiséget töltök a napon, nem égek le, nincs tőle semmi bajom, stb. És megszállottan keresem és kutatom most már ezt a napsütés dolgot. Mondok egy példát, hogy mióta ezekkel dolgozom, ezekkel az anyagokkal, mennyit alakult az én szemléletem is. Nekem van egy óriási monitorom, tulajdonképpen 4 monitorra osztva, hogy a megfelelő különböző anyagokat föl tudjam dolgozni, innen oda olvasni, onnan ide ugrani, stb.
1: Hogy jön ez ide?
0: Úgy, hogy ezt azért választottam, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjak dolgozni. Mióta a napsütéses anyagokat dolgozom föl, akkor azokon a napokon, amikor a irodába ülnék és dolgoznék a számítógépem előtt, kiköltözöm az iroda erkélyére, napsütésbe,
1: egy kis laptoppal.
0: De mi a lényeg? Az a lényeg, hogy vállalok egy sokkal lassabb, kényelmetlenebb munkát azért, hogy a megfelelő napsütést begyűjtsem. Tehát most már megszállottam.
1: Egy pénztáros hogy csinált ilyet, Gyula? Nem csinált. Pont. Ez a baj.
0: Nem igaz. Na hát erről is fogunk beszélni, mert nem igaz, de akkor már ha így felhoztad, akkor elmondom. 15-20 percre van szükség, ergo ebédidőben ki kell menni, és be kell gyűjteni ezt a mennyiséget. Most még be lehet gyűjteni egyébként munkaidő után, vagy előtt is, de később majd nem lesz lehetséges, ebben egyetért. No, de menjünk, mert borzalmas érdekes...
1: Legényanya című filmet láttad, megvan?
0: A Rátóti legényanyát? Hát hogy ne.
1: És ugye amikor a zsákba vitték be a napfényt, mert ugye nem volt a házon ablak.
0: Igen, nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja. Jó?
1: Ez, hát hogyha valami, most napokban volt éppen a televízióban, és ugye tolták a kocsmát.
0: Ez így van. Ez egy nagy, egyébként egy nagyon...
1: És egy borzalmasan jó tükör. Nagyon-nagyon nagyon jó. Igen. Abszolút. Elnézést.
0: Na, akkor most pedig én egy kicsit maibb téma, sajnos megint, vagy szerencsére, mondom, szerencsére visszakanyarodunk a COVID-19-et. Tehát láttuk, hogy terjed. És most már utólag olyan okosak tudunk lenni, de rengeteg mindent elemeztünk.
1: Ezt írták is neked sokan különben.
0: Hogy?
1: Hát, hogy utólag okosak vagyunk.
0: Így van, utólag okosak vagyunk, de hát mi a lényeg, hogy tanulnunk kell a történetekből. Van egy nagyon komoly tanulmány, le fogsz hidalni, hogy a terjedése hogyan nézett ki, mitől robbant be, hogyan szabadult el, és Tudod, hogy mi volt az, mi döntötte be sorra az országot? Mi döntötte el, hogy mikor indul el a vírusnak ez a nagy átfogó pusztítása a lakosságban? Mihez volt egyértelműen köthető most már, ha utólag megnéz? A hosszúsági fokhoz, hogy mennyire vagy távol az egyenlítőtől, azaz mennyi napsütés ér. Tudod, ki kezdte az Európai Unióban a Covidot? A finnek. A finnektől indult, és tudod, melyik ország lett utoljára dölt be, mint bástya? A görögök.
1: Igen,
0: a görögök. Igen, tehát az a lényeg, hogy az Európai Unióban a finnektől a görögökig terjedt lépésről lépésre, ahogy a nap húzódott, és csökkent a napsütéses órák száma.
1: Tulajdonképpen te azt állítod ennek alapján, vagy azt mondja ez a megállapítás, hogy nem a távolság döntött itt, mert az pillanatok alatt áthidalható, ugye semmi más, kutatócsoport jön, megy, akármi országok között jönnek, mennek emberek.
0: De akkor ság nem költözik, Tibi, hát hogy ne a távolság döntött volna?
1: De távolság minél is, meg ugye az a féle távolság, amivel együtt ők sokkal több napfényt kaptak, az immunrendszerük más volt.
0: Így van, pontosan. Tehát minél, ahogy elkezdett menni a nap, ugye húzódni el az adott terület felől, és egyre rövidültek ott a nappalok, annál hatalmasabb sebességgel tölt erőre a betegség. Na akkor mondok egy másik, mert ez biztos véletlen. Jó, akkor mondjuk át az Egyesült Államokba, jó? Az Edinburgh Egyetem csinált egy kutatást az amerikai adatokba, az északabbi államokban csinálták ezt a kutatást, és az államokat egymás után tették, és minél több napsütés érte az adott területet, nézték a napsütéses órák számát, ahhoz nézték a COVID-19 halálozást. Egyértelmű volt a teljesen világos összefüggés, minél több napsütés érte a területet, annál kisebb volt a halálozási ráta. Tovább megyek, Angliában is megcsinálták, minél több napsütés, annál kevesebb halálozás. Olaszországban is megcsinálták, minél több napsütés, ugyanez szóról-szóra. Publikálták, de beszélünk róla. Sehol nem hallod. A D-vitamin szint sajnálatos módon ma még egyáltalán nem is TB finanszírozott állandó mérése az állapotot felmérésének. Pedig nagyon-nagyon-nagyon fontosan jelzi, hogy hogyan állsz a napsütéssel. A napfény hatására termelődő D-vitamin, maga a D-vitamin az nagyon jól pótolható kiegészítő történetekkel. Ezzel nincsen baj. De a napfénynek nem csak D-vitamin kialakító hatása van, hanem beszélünk ugye már hetek óta a mitokondriumok működésére gyakorolt hatásáról, és ezt nem tudod D-vitaminnal helyrehozni. Nem megyek napra, de hát az úgyis csak a D-vitamin, és akkor szedem a D-vitamint, és minden rendben van. Nem, ez nem fog működni. Jó. És erre nagyon komoly tanulmányok vannak, és
1: majd holnap
0: előtti időkre is fogunk menni, de persze, igen. Okay. Mindenképpen holnap.
1: Köszönjük szépen! Nagyon jó pihenést kívánunk mindenkinek mára. Hallgassák vissza az adásokat, az előzőeket is nyugodtan lehet, hogy csak 10 perc.hu-n megtalálnak mindent.
0: És ugye egy cseppet sem
1: maradok. Egy cseppet sem maradok tovább. Itt egy cseppet sem maradok tovább. Köszönöm szépen, doktor, szép napot. Szia!
0: Szervusz!
2: You ready, me? Let's go get him.

0: világ ellen. A mai napon Nyíregyházán egy kellemes 24 fokra készülünk. Lesz azért napsütés, viszont a nap első része az borongósabb. Az allergiások számára pedig fontos info, hogy a mai napon magas a parlagfű koncentrációja, közepes a csalánféléké, és alacsony a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék koncentrációja. A folytatásban pedig forró napokra készülünk. A hét második felében felmelegedés várható. A nyár utolsó hétvégére visszatér a strandidő, időjárás szempontjából is tudunk még egy nagyot csobbanni, hogy méltóképpen zárjuk le az idei nyarat. Mindjárt hírek, frissek, Nyíregyházáról 9 órakor megint csak itt a Besten. Szép napot!
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk!
3: Leszek a bal, ami felraszt téged, leszek a perc.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Még 3 napig számíthatnak forgalmi rendváltozásra, útlezárásra, a Korány utca végén, a vasúti átjáró irányából a Sírtóhegyi útig. Terelő táblák, terelő nyilak jelzik a változást. A városon belül több közműfegylap helyreállítása zajlik, így például az Egyház utcán, a belső sávban, a Kert utcán pedig a Szent István utcára kanyarodó sávban okoznak útszűkületet a munkálatok, nem megszokásból közlekedjenek. Tartanak még az aszfaltozások a Rákóczi úton, a Tokaji út lakott területen belüli szakaszán pedig 40 km/h sebességkorlátozáson érvényben. Körültekintőek legyenek Nagykálói és Nyíregyháza között közlekedők is. Itt továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosan, legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, újabb vezetői kinevezések a kormányhivatalban idén is szerveznek állásbőrzét. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a Józsa András Múzeum közösen rendezi a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülőhősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Újabb vezetőket neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalban. Zsoldos Barnabás Pál az Agrár és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály főosztályvezetőjeként, Udalkáné Farkas Zita a Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetőjeként dolgozik a jövőben. A kinevezések alkalmából Bede Péter József főispán és Pap Tamás Gyula kabinetvezető személyesen köszöntötte és gratulált az új vezetőknek. Egyúttal sok sikert kívántak a rájuk váró feladatokhoz. Olvasható a kormányhivatal közleményében. Idén is megrendezi közös állásbőrzét a Szabolcs Online és a Nyíregyházi Egyetem. A felsőoktatási intézmény Besenyei aulája ad otthont az eseménynek szeptember 16-án. A rendezvényre kilátogatók személyesen kaphatnak információkat a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. Érdemes akár önéletrajzzal érkezni a rendezvényre, olvasható a Vármegyei Hírportálon. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics Palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Kezdetben borult időre készülhetünk, majd itt Nyíregyháza térségében kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Napközben már több órára kisüt a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a komoly felhőzet is. Az északias szél sok helyen lesz élénk, akár meg is erősödhet majd a légmozgás. A legmelegebb órákban 24-29 fok körüli értékeket mérhetünk, hajnalban 12-16 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, 9 óra után is best reggel, na nézzünk akkor programokat erre a hétre. Lesz például ma koncert, méghozzá Sóstón játszik az Artiz is, jazz és népzene keveredése szerintem jól hangzik, szombaton pedig a Mitos zárja majd rockzenével a Zene Sóstón 10. évadát, ez a két utolsó koncert idén nyáron, este 19:30 és 19:30 között. Szombaton várják önöket Nyírszülősön is egy családi napra, méghozzá délelőtt 10 és délután 1 óra között a Kollégiumi úti közösségi parkban, ez is egy ilyen laza nyárzáró. Lesznek majd ügyességi játékok, kézműves sarok, lufi hajtogatás, kvízjátékok is várják majd a családokat, illetve még ugráróvár is lesz. És készülnek az anyukák méghozzá a Baba bőrzére. Szeptember 6-án lesz majd reggel 6 és délután 2 óra között, itt pedig a helyszín Nyíregyházán, a Búzatéri piac.

0: Itt a Best reggel, és a szerda reggel pedig katasztrófa védelmi hírekkel folytatjuk, kapjuk az információkat ma reggel is. Rutkai Dér Viviantől, szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat! Közel 60 méter hosszan összehordott tyúktrágya égett Újfehértó és Hajdúdorok között tegnap. A 2,5 méter magas csomó teljes terjedelmében égett, a lángok pedig napraforgó táblát és egy fasort is veszélyeztettek. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók mellett hajdúvihari egységek és 2 vízszállító jármű is érkezett a helyszínre, a tulajdonos pedig szintén 2 munkagéppel segítette a beavatkozást, földdel takarták le az izzó részeket. A tűzoltók 2 vízsugárral védték meg a környezetet, a lángok nem terjedtek tovább a napraforgóra és a fasorra sem. 6 vármegyei helyszínen oltottak szabadtéri tüzet tegnap a tűzoltók. A legnagyobb kiterjedésű tűz Pusztadobosnál volt, ahol a Móri Zsigmond utcai kertek végében 5000 négyzetméteren égett a száraz fű és gaz. 2 gyorsugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet a Vásáros-Naményi önkormányzati és Baktalórendházi hivatásos tűzoltók. Dombrádon az Ószülő utcánál 2000, Tiszavasváriban az Erdő utcánál 1000 négyzetméteren lángolt a vegetáció, de további kisebb kiterjedésű szabadtéri tüzek keletkeztek Tuzsér, Kálósemjén településeken, valamint Kisvárda közelében a 41-45-ös számú út mellett és Nyíregyháza térségében a 49-11-es számú út 5-ös kilométer szelvényénél. Lakóház felé dőlt meg egy nagyméretű tuja Ibrányban, az Ady Endre utcában, a helyi önkormányzati tűzoltók motoros lánchűrésszel, dugólétre és mentőkötél használatával távolították el a veszélyt jelentő fát. Személyi sérülés nem történt. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Köszönjük a híreket, és jó munkát nektek, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

itt a Szerda és itt a Best FM. Jó reggelt, pillancsunk bele a mai Vidorba. Nagy Bogi érkezik majd a Kossuth térre. Este 7:30-tól indul a koncert, és utána például a Tűz zsonglőrök is láthatóak lesznek. 9:50 szintén a Kossuth térről. Lesznek itt még nagy programok, nagy rendezvények, például a hétvégén indul a Nyíregyházi Futófesztivál. Jó hangulat, aktív kikapcsolódás és motiváló környezet vár mindenkit, akik a mozgást szeretnék választani. Egy város, 5 útvonal, 6 táv és egy közös cél ezen a hétvégén. Jövő hétre pedig már dörzsölhetik a gyerekek a tenyerüket, mert hogy a belváros LEGO játékvárossá fog majd átalakulni. Szeptember 5 Kossuth tér, ugye mindenféle LEGO-s élmény mellett például fellép majd Kalapjakab, a Kabócabáb Színház, Szingviki Disney műsorral jön, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl is a színpadon lesz majd, emellett pedig rengeteg LEGO. Kossuth tér, méghozzá jövő héten, szeptember 5-én, reggel 9:30 és este 7 között.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb forgalmi torlódás a főutak mentén tapasztalható. Tartanak az útmunkák a Korányi Frigyes úton, a Sóstóhegyi, Kemecsei út közötti részen. Az út teljes szélességében le van zárva, az érintett vonalon az autóbuszok terelő útvonalon közlekednek. Megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak az Egyház utcán figyelmesek legyenek. A főútvonalak mentén árok-tisztítási, patkarendezési munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően és legfőképpen ne megszokásból vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

A mai napon is nagyon örülök annak, hogy együtt röffentettük be a gépezetünket. Augusztus 26-át, a hét középső napját, szerdát elindítottuk közös erővel. További szép napot, Simon Norbert megy, Szendi Hajni meg jön, na meg a nap is tovább robog a Best FM-mel. Holnap pedig ismét korán kerünk együtt, már reggel 6 órától találkozhatunk a csütörtöki napon.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét futófesztivál, ingyenes workshopot szervez az iparkamara. Változások a nyíregyházi IC-nél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elő a futócipőkkel. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált. Szombaton motivációs estet tartanak, ahol mások mellett sporttal, az egészségvédelemmel, a prevencióval kapcsolatban is lesznek előadások. Vasárnap reggel pedig elrajtol a mezőny. A részletekről Roma Ádám, a futófesztivál önkéntes csapatának vezetője beszélt.
3: 21 kilométeren, 10 kilométeren, 5 kilométeren, 2,5 kilométeres távon futhatnak a sportolni vágyók. Ezen kívül lesz ingyenes gyerekfutam, és lesz jótékonysági táv is, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy ez év őszében a Mozaik Med szűrőnapot valósítsuk meg, ahol ingyenes speciális szűréseken vehetnek részt a résztvevők. Lesz 200 önkéntesünk, és már átlépte a nevezők száma 900 főt, úgyhogy igyekszünk a létező legnagyobb élményt nyújtani nekik.
2: Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartató és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. A Budapest-Cegléd-Debrecen-Zelhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyazat és síncseréket végeznek a szakemberek, emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarral indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az újszászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az IC-k, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Változékony időre készülhetünk napközben itt Nyíregyházán, a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék már nem várható. A szél továbbra is élénk marad, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad, a friss hajnalt követően napközben 26-30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul

Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra nagyon kellemes szép szerda délelőttöt kívánok, de jól hangzik, szép szerda délelőttöt kívánok. Augusztus 26-a van 2026-ban, tele vagyunk ma tehát 26-osokkal, számisztikával foglalkozóknak ez biztos mond valamit. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát itt a 103.9 Best FM-en.

Augusztus 26-a van, ma ünneplik névnapjukat az Izsók és a Natáliák. Az Izsó egy régi magyar személynév, amely az Izidor rövidüléseként alakult ki. Az Izidor pedig görög eredetű, és az a jelentése, hogy Ízisz ajándéka. Magyarországon ritkán adott keresztnév. Az Izsó, így viselői igazán különlegesnek érezhetik magukat. A Natália latin eredetű név, az a jelentése, hogy születésnap vagy a születés napja. A keresztény hagyományban különösen szép jelentéssel bír, hiszen a karácsonya Jézus születésével is kapcsolatba hozható. A Natália név a mai napig közkedvelt választás a szülők körében, sok nyelvben hasonló formában is használják. Érdemes megemlíteni néhány híres név viselőt. Itt van Natália Oreiro, uruguayi énekesnő, színésznő, a latin-amerikai telenovellák rajongóinak nagy kedvence. A sportvilágában ott van Natália Isenko, az olimpiai bajnok, orosz szinkron úszó, és ott van Nagy Natália is, Nagy Bandó András lánya, aki szintén hát a színpadon szerzett magának hírnevet, még anno a Lárpullárban.

0: együtt aludni a kutyával. Hát sok gazdi kezdi úgy, hogy nálunk ez nem fog megtörténni, aztán mégis vannak következetes gazdik, akik azt mondják, hogy a kutyának a saját helyén van a helye, de hát valljuk be, hogy azért kutyával aludni jó érzés. És hát ráadásul sok tulaj mondja, kutya tulajdonos mondja azt, hogy amikor a kutya fölmegy az ágyba, bebújik a takaró alá. Hát többek között ma erről is beszélgetünk Maglóczky Tibor kutyatrénerrel.
1: Ez egy nagyon kellemes érzés. Az emberben is benne van ez, ugye, hogyha azt nézzük, hogy a csecsemő megszületik, ugye az anya magához öleli. Tehát ez az első kontakt. És ez egy nagyon ősi ösztön mindkét fél részéről. A kiskutya is, ha megszületik, akkor ugye mászik az anyjához, hogy táplálékhoz jusson, tudjon szopni, és ott érzi jól magát, hogy össze van bújva az anyjával, illetve az alomtestvéreivel. Az embernél, a csecsemőnél ugyanez a helyzet. Nyilván már mesterséges, tehát nem természetesen szülnek az emberek nagy része, bár mostanában
0: most
1: ugye
0: megint,
1: igen, nem akartam ezt a szót mondani, hogy divat, mert ez a természetes,
0: de egyre inkább visszanyúlni
1: a gyökerekhez, igen, mert felismertük azt, hogy a mesterséges irányítása ezeknek a folyamatoknak azért nagyon sok negatív dolgot hozott be az emberek életében, ami mondjuk a csecsemőnél, hogyha a csecsemőtért negatív hatások vannak, mert nagyon mesterségesek akartunk lenni, majd később gyerekkorban, kisgyermekkorban, kamaszkorban, vagy akár felnőtt korban csapódik le. Ebben most nyilván nem akarok belemenni, de a természetes dolgok azok jók. Tehát a kutya, hogyha bebújik a takaró alá, ott jól érzi magát, oda tud bújni a gazdihoz, akkor is, ha meleg van, ki fogja dugni az orrát, de lehet, hogy nem dugja ki. Tehát a törpe tacskó is nagyon jó ilyen szempontból, nagyon bírja a meleget. Nekem is bebújt ugye a lábamhoz a kiskutya, és ott melegítettük egymást. De egy kellemes, kellemes élmény, és egy idő után én is azt mondtam, hogy jó, van, oké, gyere, bújjál ide.
0: Jó, olyan jó, igen, a kis teste ott van. Igen, hát már meg sem merem kérdezni, de mindegy, megkérdezem. Most biztos jót fogsz mosolyogni, hogyha a kutya a takaró alatt van, akkor van arra eső, hogy megfullad?
1: Nem fog megfulladni.
0: Köszönöm szépen. Jó.
1: Gyorsan ki fog bújni. Jó, tehát az ösztön, az életösztön az működik.
0: Jó.
1: Akkor is, ha a gazdi mellett van, tehát nem fog megfulladni.
0: Nagyon sokszor így, amikor látok videókat, akkor így tócsává olvadok, hogy alszik a gazdi, és a kutyának ott van a kis feje, tudod, az ő fejénél, és úgy alszanak összebújva egy párnál, meg nem tudom mi. A mi kutyánk meg azt csinálja, hogy beugrik az ágyba, összenézünk mindig, tehát mindig össze kell nézni, ez nem tudom miért alakult ki, megemelem a takarót, bebújik, és a fenekét löki felém. Tehát, hogy soha nem a fejét. Ennek van valami ösztönös oka, vagy csak ő így szokta meg?
1: Hát ez valószínű, hogy szokás.
0: Szokás, aha, igen.
1: Valószínű, hogy szokás. Lehet, hogy úgy fordul, lehet, hogy ha a bal oldaladra fekszik, de ő a jobb oldalán akar feküdni, akkor nyilván hátat fordít neked.
0: Aha.
1: De az is benne van egyébként, hogy 2-3 órát alszik így, igen, utána fel kell, megfordul, és akkor már a feje lesz feléd.
0: Nem szokott. Ké, fel kell, és nem, azt megy a fotelbe, persze.
1: Hát akkor lehet, hogy nem alszol elég sokat.
0: Ja, de ja,
1: lehet,
0: igen.
1: Ha többet aludnál, akkor lehet, hogy fordulna.
0: Igen, igen. Hát ő egy idő után ott hagy minket.
1: Mert ők is, nem igen, tehát tudja, hogy mi is forgunk éjszaka bal oldalról, jobb oldalra, illetve fordítva. Azért a kutyák is váltogatják a testhelyzetüket alvás közben.
0: Igen.
1: De az is benne lehet, hogy azért sem mozdul meg, mert nehogy az legyen, hogy megmozdul, és akkor már van ilyen élménye, hogy észreveszi a gazdi, hogy ott van a kutya engedély nélkül, és akkor leküldi.
0: És akkor
1: képes ott lapulni órákon keresztül, hogy meg ne mozduljon, leneküldjenek az ágyról.
0: Jaj, de
1: és inkább kibírja azt, hogy elfekszi a fél oldalát, és amikor vége az egésznek, akkor azt mondja, hogy na, végigcsináltam, és kibírtam.
0: Meg volt ez is. Innen folytatjuk holnap. Maglóczky Tibor kutyakiképzővel beszélgettem.

Szendi Hajni vagyok, már is elmondom, miről híres a mai nap. Ma az Izsókat és a Natáliákat köszönhetjük fel, és ma van Runner House napja. Augusztus 26-a nemzetközi eseménye, a House Day, amely a nyugat-afrikai Hausa népcsoportot ünnepli. Ez a nap Hausa kulturális örökségére, a nyelvükre, a művészetére hívja fel a figyelmet. Ezen a napon volt 1944-ben De Gaulle diadalmenete Párizsban. A náci megszállás alól felszabadult Párizsban De Gaulle vezette a diadalmenetet, miközben náci mesterlövészek veszélyeztették az útját. Ez a momentum a francia szívében máig ikonikus emlék, a szabadság és a nemzeti büszkeség megtestesülése. A menet a nehéz körülmények ellenére a felszabadulás ünnepévé vált. Ezen a napon a nők szavazati jogának megszületését is ünnepeljük, ugyanis Amerikában 1920-ban hivatalosan is hatályossá vált a 19. alkotmánymódosítás ezen a napon, amely garantálta a nők választójogát. Ez volt több mint 70 év küzdelem eredménye a nők egyenjogúságáért. Ma már fölfoghatatlan, nem, hogy egyszer nem szavazhattunk mi nők, tehát annyira másodrendű állampolgárok voltunk, hogy csak na. Ezt így azért a jelenből nehéz elképzelni, de még egyszer mondom, 70 év küzdelem kellett ahhoz, hogy 1920-ban hatályba lépjen a 19. alkotmánymódosítás, és a nők is elmehessenek szavazni. A módosítás egyébként szimbolikus győzelemnek számít a demokratikus jogok kibővítése terén. A történelmi esemény gyakran jelenik meg az oktatási anyagokban, ünnepi megemlékezésekben. Ezen a napon kezdődött el 1914-ben a Tannenbergi csata az első világháború keleti frontján, amikor is a német 8. hadsereg egységei meglepetésszerű támadást indítottak az orosz 2. hadsereg ellen. A németek Hindenburg és Ludendorff vezetésével súlyos vereséget mértek az oroszokra. A csata stratégiai fordulópont volt, amely jelentős hatással bírt a háború későbbi alakulására. Menjünk tovább sporttal. 1955-ben ezen a napon történt meg az első színes tévés közvetítés, egy Davis kupa mérkőzés az Egyesült Államokban, tehát a teniszt az NBC közvetítette az ausztrál és az amerikai csapatok között. A broadcast új korszakot nyitott a sportközvetítésekben, és persze a televíziózás történetében is. Az esemény élénk érdeklődésre tartott számon, távoli nézők számára is így élményét tette a sportot, ráadásul élőben. A technológiai fejlődés első komoly jele volt a tömegtájékoztatásban ez. Ezen a napon 1895-ben termeltek először elektromos áramot a Niagara vízesés vízenergiájából. A víz erejét turbinák segítségével alakították át, amelyet kezdetben alumínium és karbondurum gyártásban, később Buffalo városának ellátására használták. Ez a technológia áttörést hozott, és hát megalapozta a vízenergia felhasználását az ipari és a lakossági célokra is Észak-Amerikában. A projekt azóta is a tiszta energia és a mérnöki újítás ikonikus példája.

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább egy kis időjárás előrejelzéssel. Holnap a mai változékonyabb idő után fokozatosan csökken majd a felhőzet. Az ország nagy részén több órára kisüt a nap. A keleti ország részben előfordulhatnak még záporok, vagy akár zivatarok is. Az északi szél több felé megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek. A holnap hajnal frissnek ígérkezik, a hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul. Délutánra 22-30 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete, tehát a korábbi kánikulához képest egy kicsit fellélegezhetünk. A naphoz kapcsolódó érdekes rekord, hogy 2023-ban, augusztus 26-án Budapest Jánoshegyen 24,6 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, ami az addigi országos legmagasabb napi minimum rekordot is megdöntötte. Ugyanezen a napon Derekegyházán 38,6 fokot mértek, ami így be is állította az augusztus 26-ai országos maximum rekordot, amelyet korábban 1992-ben Komáromban mértek. Augusztus 26-a tehát az elmúlt években már kifejezetten szélsőséges meleget is hozott, így érdekes kontraszt, hogy idén ezen a napon várhatóan azért jóval hűvösebb lesz az idő. Ilyen lesz tehát holnap az időjárásunk, most pedig jönnek a jelen hírei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét felbukkantak az unokázós csalók, Baba Börzét szervez a Nyírvévé. Domrádon rendezte meg gólyatáborát a Nyíregyházi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat. Azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiunknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekményt. Most erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
2: Baba Börzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án. Idén ez már a harmadik ilyen esemény, egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Ifjú egyetemisták lepték el a Dombrádi Tisza partot, csak nem 140 hallgató vett részt a Nyíregyházi Egyetem gólyatáborában. A négy napos eseményen többféle program várta az új hallgatókat, akik ösztöndíjakról, az egyetemi életről, a kollégiumi beköltözésről és a hallgatókat segítő szolgáltatásokról is tájékoztatást kaptak, közölte az intézmény. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes mások mellett elmondta nekik, hogy szeptembertől egy több mint 6000 fős egyetemi közösség tagjaiként kezdik meg tanulmányaikat. Felhívta a leendő elsősök figyelmét a nemzetközi mobilitási lehetőségekre. Kiemelte, hogy számos intézményi ösztöndíjra is pályázhatnak a hallgatók. Változékony időre készülhetünk napközben itt Nyíregyházán, a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék már nem várható. A szél továbbra is élénk marad, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad, a friss hajnalt követően napközben 26-30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek majd frissek itt a 103.9-en, a híreinkkel is olvashatóak www.bestfmnyiregyháza.hu. Milyen tüneteink vannak, ha sok kávét iszunk? Nem sokára elmondom, én már átéltem egy ilyet, mondjuk azt, nem volt kellemes.

kávézunk a folytatásban, és most itt a mennyiségen lesz a hangsúly. Igazándiból a családban nálunk két történet is van itt a kávé hatásaival kapcsolatban. Az apukám az egyik családtagnál dolgozott, segített neki ilyen hideg burkolásban, és ők akkor tértek haza több év után Jemenből, és hoztak mindenféle kávékat, és folyamatosan főzték a kávét, aput kínálták, apu pedig elfogadta, mert hogy borzasztóan finom volt, és hát ugye ez még a rendszerváltás előtti időszakban volt, vagy közvetlenül utána, nem sokkal, nem is az a lényeg, de jemeni kávét nyilván az ember nem sűrűn ívott Magyarországon, lehet a kis kotyogó lese főzte volna. Na mindegy, és akkor apu azért úgy szépen úgy eliszogatta a nem is tudom 6-8 kávét ebből a brutál elős jemeni kávéból, és hazajött, és mondta, hogy nem érzi valami magát, valami túl jól, zsibbad a karja, meg szóval nincs jól, és akkor mondta anya, hogy na jó, akkor mennek be a kórházba, és emlékszem, hogy egy ladánk volt egyébként, és azzal próbáltak elindulni, de a lada úgy döntött, hogy nem viszi őket a kórházba, mire apukám ilyen fél infarktos tünetekkel, még arra is emlékszem, hogy fehér kötött pulóverben elkezdte tolni az utcán a kocsit, tehát, hogy beinduljon. Anyukám meg teljes kétségbe esve próbálta adni ott a gázfröccsöket. Egyébként eljutottak a kórházba, nem volt szerencsére semmi baj, ezt még ennyi év után is jó hangosan lekopogom, de hát a lényeg ugye a kávé túladagolás volt, és hát az ember nem tanul mások hibájából, én dettó ugyanígy jártam, egy egyetemista koromban úgy döntöttem, hogy ilyen nyári munkára el fogok menni egy céghez, és akkor ami bevétel jön, abból meg majd elmegyünk nyaralni. És nem mondom ki a kávés cégnek a nevét, az volt a lényeg, hogy ők akkor találták azt ki, hogy mi lenne, ha nem ilyen vákumos csomagolásban adnák a kávét, hanem lenne középen egy szelep, de hogy az emberek ne azt higgyék, hogy a vákumzáró szelep az egy hiba, és fogdossák a kávét, és puha, és emiatt nem veszik meg, ezért ilyen beöltözve a cég ruhájába, ilyen kis fityulába, meg mindenbe, mentünk a barátnőmmel boltról boltra, és aki bejött a boltba, attól mindig megkérdezte a Jutka barátnőm, hogy jó napot kívánok, meg kiállhatom egy finom kávéval, szóval így ez ment, és abban az időben ilyen őrlős kávé, darálós kávéfőző nem nagyon volt még forgalomba, nekünk ezzel kellett menni tényleg szanaszét, folyamatosan kóstoltattunk, és annyira bejött nekem ez a dolog, hogy én is állandóan kóstoltam a kávét, és ugyanígy jártam, mint apu, hogy nem is tudom hány kávét megittam, teljesen rosszul lettem, haza kellett menni, olyan szívdobogásom volt, hogy nem győzte anyukám ittatni velem a tejet, illetve vizes ruházni. Tehát azért az ember tanuljon ezekből a dolgokból, szerettem volna ezeket elmesélni, hogy tényleg senki ne essen ebbe a csapdába, mint mi családilag, hát lehet a Szendi család ilyen kávé túladagolós. Egyébként apukámnak volt gombamérgezése is, de majd ezt egyszer elmesélem egy másik adásban. De azért is beszélek erről, mert hogy vannak tünetek, amelyek azt mutatják, hogyha túlzásba vittük a kávét, és ezt mindenféleképpen azért szeretném elmondani. Az egyik például az, hogy ha sok kávét iszunk, akkor egész egyszerűen gyakori nálunk a szédülés, tehát erre figyelni kell. A napi koffein mennyiség körülbelül 130 és 300 mg, ami körülbelül 1-2 csésze kávénak felel meg. Ennek a duplája körülbelül 6 csésze kávé, amiben legalább 600 vagy annál több a koffein, az már nagyon komoly mai tüneteket okozhat. Egy kutatás kimutatta, hogy a túl sok koffein gátolja a vér-vér áramlását, és az agyban történik mindez. Emiatt van a szédülés. A koffein nem csak az agy vérellátásában okozhat problémát, de a vércukorszintet is felboríthatja, ami szintén hirtelen jött rosszul léttel, szédüléssel, nagyon ritkán ájulással is járhat, tehát ne ígyunk 6 kávét. Aztán a másik, hogy ideges eredetű izzadásunk van. A koffein egy idegrendszer stimuláló anyag, amely serkenti a szívműködést, és növeli a pulzusszámot és a vérnyomást, ettől nyilván élénkebbek leszünk, jobban tudunk koncentrálni. Hátulütője azonban, hogy túlzott bevitelek következtében egyfajta függőséget és intoleranciát okoz, így pozitív tulajdonságait kevésbé érezzük, ellenben a serkenti a kortizol és az adrenalin felszabadulását, ami ideges eredetű tüneteket okoz, tehát nem találjuk a helyünket, idegesek vagyunk, izzadunk. Gyomorégés, hasmenés, ez is jelezheti, ha túl sok kávét iszunk, a kávé csersav tartalma miatt hatással van a gyomorsav termelése, ezért a túl sok kávé vagy így gyomorra elfogyasztott kávé gyakori tünete az erős gyomorégés, és hát sokaknál pedig a hasmenés is. És van még egy tünet, ami azt jelezheti, ha túl sok kávét iszunk, ez pedig az álmatlanság. Ugye az egyik ismerősöm mindig, amikor jön hozzánk, megkínálom kávéval, és most mondta, hogy ő már nem iszik déltől kávét, mert így is annyira keveset alszik, hogy őrülent, és rájött, hogy ha délután már kávét iszik, akkor az éjszaka nála ki is marad. Tehát nagyon fontos, hogy akire így hat a kávé, az fontos, hogy ne igyon kávét már
vasárnap délután. A hiedelmekkel ellentétben egyébként a koffein körülbelül 14 órán át kering a szervezetben, tehát erre készülni kell. És hogyha már itt a kávé kapcsán családi sztorival kezdtem, akkor azzal is zárom be. Ugye a szüleimnél is ez ilyen reggeli szertartás volt, hogy elkészül a kávé, apu is és anyu is mindig kávéval indította a napot, hát most már csak apu csinálja ezt. Állandóan küzd a kávéfőzőkkel egyébként, én nem tudom, na mindegy, ez is egy másik történet. A lényegben, hogy anyukám is mindig kávézott, ugye reggel, délelőtt, délben, és alacsony volt a vérnyomása, tehát ő ezért mindig ilyen büntetlenül ihatta is ezt, és egyszer úgy döntött, hogy most már nem fog kávézni, mert úgy érezte, hogy ez neki nem jó. És azon filózott az egész család, hogy hogy lehet egy ilyen több évtizedes szokástól pikpak megszabadulni, és hát anyukám amúgy is egy jellem, de hogy így abszolút neki ez sikerült. Először vett ilyen inka kávét, hogy majd azzal helyettesíti, de utána már az se kellett neki, tehát ez teljesen ilyen. Mondta, hogy nem is okozott gondot, tehát eldöntötte, nem kávézik, nem kávézik. Kész, azóta teát iszik. Egyébként sokaknak ezt javasolják, hogy a kávé helyett inkább teát fogyasszanak.

Szendi Hajni vagyok, és most összegezzük, mitől is világhírű Melissa McCarthy. Nos, 1970-ben született augusztus 26-án egyébként egy katolikus családba, ír és német gyökerekkel, a komikus zsenialitással rendelkező sztár, aki sokrétű művészi tehetség. Fiatalon is már nagyon érdekelte, ugye a színjátszás, középiskolában, színtársulatban szerepelt, aztán elköltözött New Yorkba, ahol stand-up komikusként és televíziós műsorokban tűnt fel. Televíziós áttörés számára a Szívek szállodája című sorozat hozta meg, illetve a Mike és Molly című szitkom, melyben a főszerepet játszotta. A filmvásznon is hatalmas sikereket ért el, olyan vígjátékokban brillírozott, mint például a Spy vagy a Can You Ever Forgive Me. Művészetért számos elismerést kapott, többek között Primetime Emmy-díjat, Oscar és Golden Globe jelölést is. Kevesen tudják, de producerként és forgatókönyvíróként is dolgozik, karrierje több területen is formálja a modern amerikai vígjátéki filmes szcénát. McCarthy nem csak humorérzékéről híres, hanem arról is, hogy elkötelezett a nők támogatása és a mentorálása iránt. Együttműködött például Meghan Markle-lel a nők mentorálásáról szóló kezdeményezésben is. Asztrológiai szemszögből a szűz csillagjegyben született, jellemzően precíz és hát munkás, részletorientált személyiség. Biztos vagyok benne, hogy sokat látjuk majd még őt a tévében, és hát egyéb megmozdulásokon is, ahol például a nők jogairól van szó. Egyszer Melissa McCarthy azt mondta, belnőttem abba a korba, amikor már nem akarok megfelelni semmilyen formának, csak is kizárólag önmagam szeretnék lenni.

Készítünk egy kis házi pakolást a hajunkra, mert hogy bizony a nyár azért megviseli a hajat, és nagyon kiszívja a hajunkat. Én egyébként szeretem, hogy ilyenkor egy kicsit szűkül. Minden esetre nyilván nem olyan jó érzés hozzáérni egy nap által kiszívott hajhoz, mint amit szépen fölturboztunk. Hát a sárgadíny és joghurtos pakolás jót tehet a hajnak. A sárgadínyét aprítógépben vagy botmixerrel kell pépesíteni, összekeverni a joghurttal és az olívaolajjal. Ha ez megvan, akkor jól ki kell fésülni a hajunkat, és a haj végektől kezdjük el felvinni a pakolást. Oszlassuk el egyenesen, egyenletesen, aztán tekerjük fel a hajunkat konyszerűen, és tegyük a fejünk tetejére. Ha félünkünk, hogy lecsöpög a pakolás, mert nekem mindig ez van, akkor bugyoláljuk be egy törölközővel. Hagyjuk rajta a pakolást legalább egy fél óráig a hajunkon, aztán a szokásos módon mossuk meg, öblítsük ki, aztán jöhet a további, ami szoktunk, sampon, balzsan, etc. etc. A banános mézes pakolás is jót tesz a száraz hajra. A hozzávalókat tegyük turmix gépbe, egy érett banán, egy evőkanál méz és fél deci langyos víz kell hozzá, egy jó kis homogén masszát kell kapni, aztán a csap fölött, hogy ne kenjünk össze semmit, az új begyeink segítségével vigyük fel a pakolást a haj egészére, néhány percig masszírozzuk be a hajunkat és a fejbőrünket, ha ez megvan, törölközővel vagy alufóliával csavarjuk be, hagyjuk fent akár egy órán át, és aztán mossunk hajat, ugyanúgy, ahogy azt megszoktuk, vagy ahogy azt szoktuk csinálni. Aztán a másik pakolás, ami még szóba jöhet, ez a sörös tojásos. Hát tojás mindig van otthon, a pasiknál meg általában a sör. Egy deci sör és két tojás kell ehhez a pakoláshoz. Szét kell választani a tojásfehérjéket a sárgájuktól, és a fehérjékből habverővel kell készíteni kemény habot, mint hogyha piskótához készülnénk elő. Ha ez megvan, akkor forgassuk bele a sört, és már kenhetjük is a hajunkra a masszát. Próbáljuk minél egyenletesebben eloszlatni, de a haj végeit mindenképpen jó bőven lássuk el az anyaggal. A tojásos sörös pakolást hagyjuk hatni legalább egy fél óráig, aztán mossuk meg a hajunkat, és hát látni fogjuk, hogy ez igazándiból már szinte rögtön táplálja a hajat. És végül itt a megunhatatlan uborkás, kefíres hajpakolás is. Egy uborka, két evőkanál kefír és egy evőkanál zappehely kell. Az uborkát reszeljük le, aztán jöhet a botmixer, keverjük simára kefírrel, tegyük a masszába a zappehelyet, és hagyjuk, hogy 10 percig álljon. Ha ez letelt, egy viszonylag sűrű, zapkásaszerű masszát fogunk kapni. Ezt oszlassuk el, kifésülés után a hajon. Hagyjuk fent 40-50 percig a pakolást, aztán pedig mossuk meg, hogy ahogy mindig is szoktuk, és hát egy sejmes, felfrissült frizurát fogunk kapni a BN szerint.

Moziban megyünk, mindig csütörtökön jönnek az újdonságok a hazai filmszínházakba. Természetesen ez most is így lesz, debütál majd az Akik igazán számítanak című francia vígjáték, a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm, a Kutya csillagkép című amerikai sci-fi, aztán jön a Nyolc lábú követők című angol horror, a Ted és a csodalámpa, valamint a Túlélés című dél-koreai filmdráma is. Na akkor röviden mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni. Egyébként ez a nap lesz az, amikor augusztusban utoljára jönnek újdonságok. Következő premier dátum bizony az már szeptemberre esik majd. Akik igazán számítanak, ezzel a címmel debütál 16 éven felüliek egy francia vígjáték. A 30-as éveiben járó magának való férfi Jean a külvilágtól elzárkózva él. Egy nap váratlanul megismerkedik Rose-zal, a három gyermekes életörömmel teli anyával. A nőből sugárzó természetes derű, a nyitottság fokozatosan áttöri a férfi maga köré növesztett páncélját. A két ember között tehát egy váratlan, erős kapcsolat alakul ki, amely mindkettejük életét teljesen új úton indítja el. Erről szól az Akik igazán számítanak. Debütál a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm is. Kérem szépen, a húzó név ebben a filmben nem akármilyen. Chris Evans, de ha nem lenne elég, akkor ott van benne Anya Taylor-Joy, Salma Hayek és még John Malkovich is. Édesanyjuk halála után Joan és testvérei egy rejtélyes vulkánkitörés jóslatától vezérelve kötelességüknek érzik a föld megtisztítását. Radikális csoportjuk eltérít egy elbűvölő jótékonysági gálát, és három valószínűtlenül túszt ejt egy áldozati rituáléra. A hősüket, a filmsztár Mike Tyler-t, gonosztevőjüket, a pragmatikus hideg milliárdos Ben Bracken-t, és a szerelmüket, egy szerencsétlen előadó művészt, Katie-t. Ahogy az éjszaka káoszba fordul, egyszerre kezdődik egy belső utazás és egy külső kaland, ahol elmosódik a határvonal a teljesítmény és a hit, valamint a megváltás és az áldozatvállalás között. Különleges a téma, jó a szereposztás, jó lehet a film, és Kiválasztottak a címe. Kutyacsillagkép, ezzel a címe jön egy amerikai sci-fi, ami hát kérem szépen arról híres többek között, hogy Ridley Scott a rendezője, tehát erre a filmre mindenféleképpen oda kell figyelni, és hát Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin a húzó nevek. Ridley Scott egy nagyon izgalmas, nagyszabású thrillerrel tér vissza most a mozikba. A sztori egy olyan világban játszódik, ahol a túlélés ösztönös, az emberség viszont döntés kérdése. Hick, a fiatal pilóta és képzett túlélő, Blengley jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen poszt-apokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja a férfit, ő hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. A Peter Heller Letaglózó azonos című könyv sikere nyomán készült filmben kiderül, hogy a túlélésről azért sokaknak egészen más az elképzelése. Jön a Nyolc lábú követők című angol horrorfilm is, Christopher Smith rendezése. Egy új hotel nyílik egy paradicsomi szigeten. A vezetőség influencereket hív a nagyreményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez. Röviddel a vendégek érkezése után azonban pókok hada támad rájuk, amik kommentelni vagy sztorizni biztosan nem fognak, de azért szívesen követnek mindenkit. Erről szól a film. Érkezik a gyerekeknek a Ted és a csodalámpa, ez egy spanyol kalandfilm, és hát természetesen 6 évesek fölötti korosztályt célozzák meg, és debütál a túlélés is, ez egy 16-os karikával érkező dél-koreai filmdráma, ami a háború után játszódik, amikor is ökológiailag lerombolt Egyesült Koreában az omegáknak nevezett, mutálódott kitaszítottakat olcsó munkaerőként hasznosítják. Az egyikőjük Mia kihasználja, hogy egy társa halála után a fogvatartói nem figyelnek és megszökik. A fiatal kormánytisztviselő és az Omega nyomába ered, de napról napra egyre jobban kételkedik abban, hogy az állami ideológia igaz-e vagy sem, és hát azt sem tudja, hogy jó oldalon áll-e. Szóval egy ilyen sci-fi, egy szerintem sci-fi az, ami érkezik a hazai mozikba, bár filmdrámának mondják, szóval legyen akkor egy ilyen filmdrámás sci-fi. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki moziba megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, újabb vezetői kinevezések a kormányhivatalban idén is szerveznek állásbőrzét. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a Józsa András Múzeum közösen rendezi a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol Komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Újabb vezetőket neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalban. Zsoldos Barnabás Pál az Agrár és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály főosztályvezetőjeként, Udákáné Farkas Zita a Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetőjeként dolgozik a jövőben. A kinevezések alkalmából Bede Péter József főispán és Pap Tamás Gyula kabinet vezető személyesen köszöntötte és gratulált az új vezetőknek. Egyúttal sok sikert kívántak a rájuk váró feladatokhoz, olvasható a kormányhivatal közleményében. Idén is megrendezi közös állásbőrzét a Szabolcs Online és a Nyíregyházi Egyetem. A felsőoktatási intézmény Besenyei aulája ad otthont az eseménynek szeptember 16-án. A rendezvényre kilátogatók személyesen kaphatnak információkat a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. Érdemes akár önéletrajzzal érkezni a rendezvényre, olvasható a Vármegyei Hírportálon. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics Palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Változékony időre készülhetünk napközben itt Nyíregyházán, a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék már nem várható. A szél továbbra is élénk marad, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Legközelebb egy óra múlva, tehát egy órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en. Én Szendi Hajni vagyok, hamarosan elmesélem a leggazdagabb árva történetét, aztán főzünk Friedrich Antasséffel.

Szendi Hajni vagyok, jön egy kis törilecke, ígérem, egyáltalán nem szárazon, hiszen a leggazdagabb árva történetét mutatom most be, ő pedig Weinheim Krisztina volt, és hát egy-két kastély azért látható ma is, és látogatható, ahol ő ért. A 19. század Magyarországa, láttuk a filmekben, tanultuk a törilórákon, hogy tele volt arisztokrata családokkal, akik hatalmas földek és birtokok urai voltak. Ezek közül is kiemelkedett a Weinheim família, amely Békés vármegyében és környékén hát tulajdonképpen egy ilyen birodalmat épített ki. Na hát ebbe a környezetbe született 1849-ben Weinheim Krisztina, aki kislányként még nem is sejtette, hogy egyszer majd a leggazdagabb árva néven emlegetik Magyarországon. A szülei nagyon korán meghaltak, Krisztina tehát fiatalon elveszítette azt a családi biztonságot, amelyet minden gyermek keres. Ám öröksége olyan hatalmas volt, hogy már a kortársai is úgy tartották, Magyarország egyik legtehetősebb hölgyévé vál, mire felnő. Gondoljunk csak bele, több ezer holt föld, kastélyok, majorságok, erdők és komplett falvak tartoztak az ő birtokába. Vagyonát gyakran hasonlították mesebeli kincsekhez, nem véletlenül, hiszen alig akadt nála gazdagabb arisztokrata nő Magyarországon. Ám a nagy vagyon nem csak szabadságot, hanem nyilván felelősséget is hozott. Krisztinát kislánykora óta úgy nevelték, hogy tudja, egyszer egész vidékek sorsa függ majd tőle. A magyar arisztokráciában teljesen természetes volt, hogy a házasság nem pusztán szerelem, hanem szövetség kérdése is. Nem csoda tehát, hogy amikor gróf Károlyi Alajos felesége lett, a házasságot az ország egyik legjelentősebb arisztokrata frigyeként tartották számon. A Károlyiak és a Weinheimek vagyonának egyesülése olyan hatalmas erőt képviselt Magyarországon, amely már politikailag és gazdaságilag is óriási súllyal bírt. Krisztina nem csupán gazdag örökös nő volt viszont, hanem hihetetlenül intelligens, sőt határozott is, és hát így aktívan bele is szólt abba, hogy a birtokot hogyan irányítsák. Szerette a rendet, szerette, ha fejlődnek a dolgok, támogatta a gazdasági modernizációt, az új mezőgazdasági módszerek bevezetését. Ugyanakkor arról is híres volt, hogy segítette a falusi közösségeket, iskolákat, kórházakat, templomokat alapított, vagy támogatott már meglévőket. Kortársai gyakran emlegették, mint jótékony lelkű grófnőt. Bár vagyonától sokan tartottak, Krisztina személyesen is szerette megismerni azokat, akikért felelősséget viselt. Gyakran mondták róla, hogy arany szíve van, nem csak arany vagyona. Férjével Alajossal együtt valódi aranykorszakot teremtettek a család birtokain. Gyermekeik révén a Károly és a Weinheim család leszármazottai ma is meghatározó szerepet játszanak a magyar arisztokrácia történetében. Házasságukból például született Károlyi József, aki a család politikai és gazdasági életében is aktív volt. Krisztina életét azonban nem csupán a pompa és a gazdagság jellemezte. Az árvaság korai élménye érzékenyebbé tette a szegények, az elesettek iránt. Gyakran segített özvegyeken, árvákon, hiszen saját sorsában is visszhangzott ez a tapasztalat. Vagyonát tekintve ő volt az, akit kortársai a leggazdagabb árvának neveztek, egyszerre kifejezve a csodálatot és a szánalmat. Hiszen hiába a rengeteg birtok, a rengeteg kincs, a gyermekkorban elveszített szülők szeretetét semmi sem pótolhatta. Ez a kettősség végigkísérte az egész életét. A 19. század második felének társaság életében Krisztina mindig az előkelő körök középpontjában állt. Pompás bálok, nagyszabású vadászatok, fényűző kastélyok, mindez hozzátartozott a mindennapjaihoz. Mégis emlékezetében sokkal inkább a jótékonyság, az emberség maradt fent, mint a fényűzés. A Weinheim család kastélyai egyébként ma is állnak Békésben és más vidéken, ezek közül több is az ő örökségének része. A Szarvasi Alborétum, a Gyulai Weinheim kastély vagy a Szabadkígyósi kastély is az ő családjához köthető. A korabeli krónikások gyakran emelték ki, hogy Krisztina hatása nélkül ezek a helyek nem is fejlődtek volna így. Élete során sokszor próbálták befolyásolni, kihasználni, de határozottságával mindig képes volt megvédeni a saját érdekeit. Nem csupán örökös nő volt, hanem önálló nő, aki komoly szerepet vállalt a 19. századi Magyarország gazdasági és társadalmi életében. Ezzel példát mutatott kortársainak, utat nyitott a nők társadalmi szerepének bővüléséhez. Halálát követően emléke máig él Békés megyében és a magyar történeti köztudatban. A leggazdagabb árva története így vált a magyar arisztokrácia egyik legérdekesebb fejezetévé.

0: Több alkalommal beszélgettünk már arról Friedrich Antal séffel, hogy hát a kertünkben mi is terem, és hát idén először magaságyást készítettünk a családdal, hát úgyhogy megvettük, aztán felállítottuk ennyit, tehát nem fontuk ott mindenféle izénből, de hogy ilyen fémet vettünk, és hát egy kicsit túltoltuk itt a paradicsom kavalkádot bioszerekkel megfűszerezve, tehát úgy érzem magam, amikor oda megyek, mint hogyha Jurassic Parkban lennénk, minden egy ilyen iszonyat őrületesen nagy, napi 4-5 kiló paradicsomot szedek le, imádom. Na, Antikám, nálatok mi a helyzet paradicsom fronton?
1: Szia, Hajni! Még nem állok ilyen jól a paradicsommal. Nagyon szépen locsolom, most már volt pár termésem, de még csak a kisebbik a koktél paradicsomban.
0: Komolyan? Hát hogy?
1: Úgyhogy én valahogy lemaradtam.
0: Nem kicsit.
1: Igen, én valahogy lemaradtam ezzel a dologgal, úgyhogy még nem vagyok paradicsomban olyan jó, mint szeretnék.
0: Na.
1: Az biztos, hogy a házi, igazi paradicsom az egyszerűen verhetetlen, tehát semmi köze a boltihoz, ez nem is kérdés. Azt azért tegyük hozzá, hogy Dél-Amerikából származik, és az asztékok és az inkák is termesztették már a paradicsomot, tehát ez valami nagyon-nagyon régóta működik. Az, hogy most piros színe van, az egy dolog, mert azért tényleg több variációt a feketétől kezdve, a sárga színig, mindenféle színárnyalatban megvannak a paradicsomnak a mikéntjei. Nekem a kedvencem az, hogy Olaszországban, amikor szoktam néha vásárolni paradicsomot, van egy ilyen óriás tenyérnyi, félig zöld, és mégis picit piros az oldala, mégis zöld, és nagyon finom a paradicsom. Tehát a hivatalos verzió szerint mindenki azt hiszi, hogy a paradicsom piros. Azután, hogyha egy botanikussal, egy kertésszel, igazi kertésszel kezdünk el beszélgetni, akkor megnyugtat minket, hogy a paradicsom az zöld. Tehát nyugodjunk meg, az egy zöld színű dolog.
0: Nekem van ilyen is, olyan is, csak szólok izárójelben, igen.
1: Van. Hivatalosan a piros szín az már csak egy extra, ez csak lehet piros színű is, de hivatalosan az zölden működik. Ezt egy kertész mérnök világosított engem fel még tanulmányaim alapján, és én hiszek neki. Nagyon érdekes, hogy vannak ezek az óriási nagy paradicsom ültetvények, ezek a melegházban, amik a különböző gigantikus láncolatoknak szállítanak paradicsomot, és ez nem úgy van, hogy akkor viszem, amikor megérett, hanem akkor érik meg, amikor kérik.
0: Aha.
1: Tehát ez itt az érdekes, és mesélte ez a nagyon intelligens, okos és nagyon ügyes kertészmérnök, hogy azért óvatosan ezekkel a bolti paradicsomokkal, hogyha lehet a kertben, akkor inkább azt vegyük, ha lehet a piacon a különböző kistermelőktől, akkor inkább azt vegyünk, és utoljára vásároljunk a nagy piacon, a nagy gigába, mert ott úgy működik, hogy igen, akkor holnapra kérünk szépen 3 tonna paradicsomot, jó, akkor ezek a nagy gigantikus üvegházat mondják, jó, akkor a kettes üvegházba lehet belecsöppenteni a vízbe ezt a speciális szert, este becsöppente, és délelőtt másnap reggel már szedi a piros paradicsomot a sorról le. És az az igazság, ez Magyarországon is így működik, meg a világon rengeteg helyen. Ez egy kényszer, vagy egy bármilyen megoldás, mert hogy tényleg hát a megrendelő sok mindenbe dönt, hát ebbe is dönthet. Ezért is mondom azt, ha lehet a termelőtől, ha lehet a nagymamától, hogyha lehet saját magunk termeljünk, mert a paradicsom az egyik olyan, amiből szintén milliónyi dolgot a salátákon, a leveseken, a különböző pörköltös lecsós ételeken keresztül, a pizzáról nem beszélve, savanyúságot készít, a rengeteg mindent lehet a paradicsomból készíteni, és ha neked ilyen sok van,
0: igen,
1: akkor ajánlok egy nagyon finom paradicsom krémleves receptet.
0: Ma azt tettünk, bocs, de mondd el, kíváncsi vagyok, hogy te hogy csinálod, de tényleg.
1: Én szeretem, hogyha a fokhagymát apróra vágjuk, és olívaolajon egy kicsit megdinszteljük. Ha lehet a paradicsomot, hogyha héja van, vastag a héja, mindenképp szedjük le a héját egy forrázással. Hogyha vékony héjú, akkor nem olyan nagy a gond. És ezt a paradicsomot nagyobb kockára fölkockázzuk, hozzáadjuk a hagymához. Azután, hogyha van egy kis zöldség alaplevünk, az jobb, ha nincs, akkor csak persze vízzel fog felönteni, és egy kicsit felöntjük vízzel, de nem kell, hogy túlságosan ellepje, túlságosan sok legyen benne, épp hogy ellepje elég. Egy picit cukrot, sót, borsot és bazsalikomot rakunk bele, bazsalikomból a lehet. Most a főzés alatt a szárítottat rakjuk még bele, felforraljuk, igazából egy 15 perc alatt az egész az puhára fő, leturmixoljuk, hogyha nagyon szeretnénk, még átszűrhetjük külön valamilyen szűrőszitán, hogy ez működőképes, nekünk finomnak tűnjön, krémesnek. Én szeretek bele egy csöpp tejszínt rakni.
0: Na, azt nem tettem.
1: De lehet tejföllel is egy kicsit, és friss bazsalikomot a végén, amikor már megfőztük, és már nem csinálunk vele semmit, akkor hogyha a végén csak megszórjuk apróra vágott bazsalikommal, meg egy kis pirított kenyérkockával, akkor meg vagyunk. Az olaszoknak még van egy olyan apró kis csimboraszójuk, hogy egy csöpp őrölt fahéjat raknak ebben a levesbe, és

0: nem tudom, beszélgetek állandóan egy séffel, aztán így ragad rám valami.
1: Vigyázz, mert félre visz mindenféle hülyeséget.
0: Ja. Igen, egyébként már ha a paradicsomra esik szó, és tudod, mondtam, hogy ekkora mennyiség van nálunk, hogy tényleg ott álltam, hogy mit csináljak ezzel. Tehát, hogy valahogy úgy éreztem, hogy nem kezdek el ilyen paradicsomot befőzni, mert nem tudom, nekem az ilyen rémálom kategória. Uh-huh. És annyit csináltam, nem tudom, hogy ezt te föl tudod-e biztos turbózni valamivel. Sütőpapír, összevagdaltam ezt a 8000 féle paradicsomot, tettem rá hagymát, fokhagymát, egy picit befűszereztem olívaolajjal, és beraktam a sütőbe. És mikor kész lett, megsült, akkor így összebotmixereztem, és akkor beraktam a hűtőbe, mondom, ez jó tésztához, jó kenyérre hidegen kenegetni.
1: Teljesen jól csináltad.
0: Nem tudom, hogy mi, hogy ez így mondjuk meddig áll el a hűtőben, mert
1: én
0: nem volt ideje, hogy kiderüljön.
1: Hetekig elállhat, tényleg a tetejére még olívaolajat töltesz,
0: igen?
1: Lezárja, hogy ne tudjon levegőzni, az még rá segít ebben az ügyben.
0: Ja, tehát, hogy akkor nem kell nekem az üvegeket ott dunsztolni meg minden, hanem egy kis műanyag edény tetejére olajja, és akkor kész.
1: Igen, de akkor mondom, 1-2-3 hétig el van. Tök a jó. Dunsztos az sokkal tovább eltart, persze, mindenképpen. A mennyiségtől függ, hát hogyha olyan sok van, akkor a kényszer ráviszi az embert.
0: Muszáj lesz
1: vetőznem. Igen. De így is elállt. Tehát mindkettőt próbáltam, hogy így is, úgy is. A frissebb íze van a hűtőben, annak egy 2-3 hétig. De ott van egy olyan nyár, vagy ilyen üde íze.
0: Igen, mert nem tudtam, hogy meddig áll el, így gyorsan megettük 2 nap alatt. Tehát, hogy így... Oké. Okay. Anti, köszönöm szépen, ma is sokat tanultunk. Köszönöm.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM.

0: religion.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szendi Hajni vagyok. Irány London ezen a pár adásban, most a következő pár napon is még ugye Londont keressük föl, és hát ugye ha London, akkor a történelmével már megismerkedtünk, hogy hogyan is lett ez a London világváros, ma azonban a modern metropoliszt fogom bemutatni. Hát lehet, hogy tészszerű lenne, ha lenne előttem egy tea, de ez most nincs, inkább kávé van, igaz tejjel. Ha Londont említjük, ugye a legtöbben a Big Ben, a Tower vagy a Buckingham palota miatt asszociálnak rögtön arra, hogy ez az a hely, ahol el kell, hogy menjünk egyszer. De a város nem csak történelmi látnivalóiban gazdag, hanem bizony a 21. század egyik legsokoldalúbb, legmodernebb metropolisza is, amely világszinten is meghatározó szerepet tölt be. London a pénzügyi világ egyik központja, melynek két ikonikus negyede, a City of London és a Canary Wharf. A City több mint 1000 éve, még egyszer mondom, több mint 1000 éve a kereskedelem központja, ma pedig a bankok, biztosítók, pénzügyi szolgáltatók fellegvára. A modern felhőkarcolók között olyan nevek bújnak meg, mint Gherkin vagy éppen a Lloyd épülete, melyek már a város arculatának meghatározó elemei. A Canary Wharf ezzel szemben a keleti Docklands területén emelkedik, és a 80-as években kezdett el épülni, modern üvegpalotákkal, nemzetközi cégek központjával, együtt London gazdasági erejének szimbólumai így ketten. A közlekedésben London is úttörőnek számít, hiszen itt nyílt meg a világ első föld alatti vasútja, azaz a metró 1863-ban. A Tube máig a város vérkeringése, napi több millió utas szállít. A felszínen ott vannak a város másik jelképei, a piros emeletes buszok, és persze a fekete taxik, amelyek egyaránt ikonikusok és nélkülözhetetlenek. Egy londoni utazás elképzelhetetlen anélkül, hogy ezeket kipróbálnánk. A város arculata folyamatosan változik, amiben a kortárs építészet is fontos szerepet játszik. A The Shard Nyugat-Európa egyik legmagasabb épülete. Hegyes üvegcsúcsával szinte jelzőfényként emelkedik London fölé. Aztán ott a London Eye, az óriás kerék 2000-ben nyílt meg, már a turisták egyik kedvenc panoráma pontja, ha csak nincs tériszonyuk, fel nem szállnék rá. A Millennium Bridge a gyalogosoknak épült modern híd, és hát a Szent Pál székesegyházat köti össze a Tate Modern Múzeummal, szimbolikusan is összekapcsolva a történelmet és a modernitást. London igazi világváros, ahol szinte minden kontinensről találunk közösségeket. A kulturális sokszínűség hatással van az éttermek kínálatára, a fesztiválokra, a zenére, a divatra. Nem véletlen, hogy a város gyakran nevezik a világ egyik gasztronómiai fővárosának is, ahol az indiai körítől a karibi fogásokig tulajdonképpen minden megtalálható, mert rengeteg különféle kultúrájú és származású ember él Londonban. Mindezek együtt teszik Londont a 21. századi világváros szimbólumává. Egy olyan hely ez, ahol a tradíció és a modernitás kéz a kézben jár, ahol a tea mellett high-tech felhőkarcolók, piros buszok mellett futurisztikus hidak, történelmi utcák mellett multikulturális negyedek állnak. Ez a kettőség az, ami miatt London egyszerre őrzi a múltját, és persze példát is mutat a jövőnek.

0: nem kopik.
1: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Vannak, akiket, ha megközelít egy darázs, visítva menekülnek, és hát nem tudom, sprintelnek, mint az őrült, hogy nehogy esetleg csípés legyen a dologból, mások meg így hessengetnek egyet, hogy nagyon nem zizgetik magukat, amiatt, mert jött egy darázs. Minden esetre sokan mindenféle trükköt bevetnek, ugye, hogy a darazsak távol maradjanak a lakóhelytől. Hát állítólag a VD40 is jó lehet a darazsak ellen. Egy zseniális trükköt vetettek be a neten lévő videóban, házi praktika fészeképítés ellen. A VD40 ma szinte az összes háztartásban megtalálható, nekünk is van, azért egy-két dolog mégiscsak nyekeregne, mindegy. Kiválóan lazít, ken, víztaszító és a rozsdásodás ellen is van, aki használja, viszont az interneten egy egészen más felhasználási módja is elterjedt. Sokak szerint a szerrel kezelt felületekre a darazsak nem szívesen építenek fészket. A permet olajos csúszós fémréteget hagy maga után, ami megváltoztatja a felület tapadását. Ráadásul erős a szaga is, ami zavarhatja a fészkelő helyet kereső darazsakat. Tudni kell azonban, hogy nincs semmilyen tudományos bizonyíték a hatékonyságára, és természetesen a gyártó sem ajánlja rovarriasztóként a terméket. Én pedig azért hozzátenném zárójelbe, hogy egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy ez környezetvédelmi szempontból azért úgy megugraná a létszet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
3: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Hétvégén ismét futófesztivál, ingyenes workshopot szervez az iparkamara. Változások a nyíregyházi IC-nél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elő a futócipőkkel. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr nyíregyházi futófesztivált. Szombaton motivációs estet tartanak, ahol mások mellett sporttal, az egészségvédelemmel, a prevencióval kapcsolatban is lesznek előadások. Vasárnap reggel pedig elrajtol a mezőny. A részletekről Roma Ádám, a futófesztivál önkéntes csapatának vezetője beszélt.
5: 21 kilométeren, 10 kilométeren, 5 kilométeren, 2,5 kilométer stávon futhatnak a sportolni vágyók. Ezen kívül lesz ingyenes gyerekfutam, és lesz jótékonysági táv is, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy ez év őszében a Mozaik Med szűrőnapot valósítsuk meg, ahol ingyenes speciális szűréseken vehetnek részt a résztvevők. Lesz 200 önkéntesünk, és már átlépte a nevezők száma 900 főt, úgyhogy igyekszünk a létező legnagyobb élményt nyújtani nekik.
4: Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartató és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. A Budapest-Cegléd-Debrecen-Zelhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyazat és síncseréket végeznek a szakemberek. Emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarral indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az újszászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az IC-k, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Változékony időre készülhetünk napközben itt Nyíregyházán, a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék már nem várható. A szél továbbra is élénk marad, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad, a friss hajnalt követően napközben 26-30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Legközelebb 2-kor jönnek majd friss hírek, itt a Best FM-en a 103.9-en. Szendi Hajni vagyok, sokat hallunk manapság arról, hogy menjünk el különféle szakemberekhez, és majd lézerrel eltüntetik a ráncunkat, meg a csúnya bőrhibáinkat. Mi áll a dolog mögött? Tényleg, hogy működik a lézeres arcterápia? Nem sokára megpróbálom kideríteni. Yo man, yo, open up man. What you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right.

felteszem a kérdést, úgyse tudom a választ meg, mert én így ugye egy irányba kommunikálok, de azért remélem, hogy érkezik válasz, még akkor is, hogyha tényleg nem hallom. Szóval a kérdés így hangzik, ki hány percet ül a WC-n? Na hát ilyen szókimondó lány vagyok én, mert hogy állítólag kiderült, és mivel mindenki ül a WC-n, ezért szerintem beszéljünk is erről, hogy 5 percnél, ha valaki többet ül a WC-n, az állítólag már nagy kockázatot vállal. Egy friss felmérés szerint a britek hetente átlagosan 3,5 órát ülnek a mellékhelyiségben. Ez azt jelenti, hogy naponta 1/2 órát ülnek az illemhelyen, de ennél sokkal hosszabb ideig is trónolhatunk a mosdóban. Egy szakértő szerint a hosszas vécézés komoly egészségügyi kockázatot jelent. A mosdóban a WC csészén ülve töltött hosszú idő hatására megnövekedhet ugyanis a nyomás a végbélben, illetve a végbél nyílásban is, ez pedig növeli az aranyér kialakulásának kockázatát. Az aranyér a végbél nyálkahártya alatt található érköteg, az itt található érhálózatnak pedig pótolhatatlan szerepe van a széklet tartásához, ürítéséhez szükséges mechanizmusok működtetésében. Az aranyeres megbetegedést gyakran a székrekedéshez és ennek következtében jelentkező túlzott erőlködéshez, megerőltetéshez társítják, de ha valaki sok időt tölt a WC-n, az zavart okozhat a végbélnyílás körül található érhálózat vérellátásában is. Stephanie Taylor egészségügyi szakértő szerint tehát felejtsük el azt, hogy a WC-n ülve olvasunk, internetezünk, vagy filmet nézzünk, vagy keresztrejtvényezünk, mert hogy ez károsíthatja a végbelünket. Egy tanulmány szerint mindössze 5 percbe telik, amíg hát szépen a belek kitisztulnak, kinyílnak, és ha több mint 15 percig ül valaki a mellékhelyiségen, székletürítés nélkül, ez arra utalhat, hogy székrekedése van. A megfelelő bélműködéshez, a székrekedés elkerüléséhez elengedhetetlen az, hogy megfelelő táplálékot vigyünk a szervezetbe, illetve természetesen a sok folyadék is. Tehát ahhoz, hogy ezt a reggeli dolgot megkönnyítsük, sok ilyen rozsban gazdag ételt kell fogyasztani, és tényleg sok folyadékot kell inni. A szakértők azt is javasolják, hogyha késztetést érzünk arra, hogy hát mennünk kell, azonnal menjünk a WC-re, mert várakozás közben kiszáradhat a széklet, és ezt tovább nehezíti majd a dolgunkat. Tehát nagy úr a szükség, szokták mondani, ha menni kell, menni kell.

0: Jön a kalóriadó Palagi Alexandra dietetikussal, aki most is abban a helyzetben van, hogy Angliából beszélgetünk. Ő Angliában van, én meg nem. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is téged, és köszöntöm a kedves hallgatók.
0: A teázás, ugye? Tehát, hogy az angolok,
1: igen,
0: ők teáznak. Na, ez tényleg így van? Vagy Mrs. Lipton jól csinálta annak idején, vagy ez már elfeledős szokás az angoloknál?
1: Tényleg így van egyébként, de ami számomra érdekes volt, vagy én ott gondoltam volna, nyilván teljesen laikusként így az angol szokásokat illetően, hogy akkor legalább két sor tea van így az üzletekben, nem tudom, két hatalmas sor, de egyébként nincsen annyira sok választék, mert hogy ők sokat teáznak, de megvan, hogy milyen típusú teákat fogyasztanak, és nem az van, hogy 26 féle gyümölcs ízesítésű teát lehet venni, hanem megvan az, amit ők kifejezetten szeretnek, mi az, amit mondjuk reggelisznak, mi az, amit délután, és akkor ennek megfelelően lehet hatalmas kiszerelésű teákat is.
0: Komolyan? Tehát nem úgy, mint nálunk, vagy kis dobozba 20 filter, hanem több kilószámra veszik?
1: Vannak ilyen kis filterek is egyébként, de van olyan is, ami, tehát én nem tudom, szerintem egy kilós ilyen hatalmas zacskó.
0: Filtereset, vagy nem filtereset szeretnek az angolok?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, én azt látom, most én csak ugye ebből tudok kiindulni, hogy mit látok a boltokban, én úgy látom, hogy több a filteres tea, ez nem jelenti azt, hogy ők is azt szeretik, csak lehet, hogy így a rohanó életmód miatt könnyebb esetleg azt elkészíteni, tehát lehet venni azért teaküveket is, de a szupermarketekben én azt látom, hogy mondjuk 90%-ban inkább a filteres teák találhatóak meg.
0: És hogyha az életritmusukat nézed, akkor tényleg ez megvan, hogy 5 órai tea, tehát leülök és megkávézok egy kis teasüteménnyel, vagy csak ezt második erzsébeték engedhették meg maguknak annó, meg most a királyi család, vagy már behörpinten megyek a gyerekért?
1: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy, tehát, hogy nem biztos, hogy pont 5 órakor, hiszen nyilván azért a munka megszabja, hogy mikor tudják ezt beilleszteni, de én azt gondolom, hogy mint ahogy nálunk mondjuk délután valaki megiszik egy kávét, itt sokan mondjuk megisznak egy teát, és akár tényleg azt kiegészítve mondjuk esznek hozzá valamilyen kis kekszet, és azért sok teakeksz van például.
0: Tehát abból akkor nekik nagy a választék a teakekszből.
1: Igen.
0: Mi magyarok inkább kávézunk, szerintem, mondjuk sokan reggel teáznak, de kávésok vagyunk, így nagyon sok kávézó is van Magyarországon. Angliában elmondható, hogy egymást érik a teázók?
1: Hát ezt sem mondanám, mert nyilván itt most megint, tehát hogy sajnos nem sikerült még egész Angliát bejárnom, de igyekszem.
0: Én azt tudom, hogy igyekszel rajta, vagy igen.
1: Igen. Szóval nagyon itt is azért, tehát, hogy főleg Londonban azért rengeteg Starbucks van, Costa kávézó, akkor nyilván én azt gondolom, hogy több a teás lehetőség is, de azért a kávénak itt is tulajdonképpen nagy kultúrája van, főleg ugye a sok turista miatt, de azért tényleg nagyobb választékban lehet esetleg teákat kapni, főleg ilyen tipikus, úgymond angol teákat, tehát hogy amiket ők fogyasztanak, és itt megint nem az ilyen 36 féle gyümölcs tea van, hanem tényleg ezek a plasztikusok is, akkor azokat lehet inkább választani, de én tipikus teázóban még nem jártam, de biztos vagyok benne, hogy sok van, csak én még nem jutottam el.
0: És mi az általános, hogy tényleg beleöntik a tejet a teába?
1: Igen. Itt is azt gondolom, hogy valaki biztos, hogy nem.
0: Szerintem borzasztó az íze, te nem így tapasztalod? Hogy néz ki? Mert az íz, nem tudom, borzasztó szerintem.
1: Én már májusban voltam Skóciában, tehát volt egy ilyen hosszú nyaralás, és ott kóstoltam meg először, mert hogy ott körülöttem így sokan itták, és úgy voltam, hogy belekóstolok, hát most mi baj lehet, maximum nem iszom meg, és azt kell

Szenni Hajni vagyok, és az arcunkról fogok most érdekességeket elmondani. Egészen pontosan megfiatalodunk, vagy mégsem. Ma a lézeres arcterápiákat körbejárjuk egy picit, mert hogy lépten nyomon szembe jönnek velünk a hirdetések a neten. Nos, a lézeres arcterápiák egyre népszerűbbek, a bőrfiatalítás, a bőrproblémák kezelése és az esztétikai célok elérésének terén. Lényegük, hogy a bőrre irányított lézerfény speciális hullámhosszal hat, amely bizony stimulálja a bőr regenerációját. A kezelés során a lézer energiája a bőr különböző rétegeibe jut, attól függően, hogy milyen problémát kívánnak vele kezelni. Az egyik legismertebb típus a frakcionált széndioxid lézer, amely mikroszkópikus égési csatornákat hoz létre a bőrben, elősegítve a kollagén termelést. Ez a módszer hatékony a ráncok, a hegek, a bőr textúrájának javításában. Szintén gyakori az erbium lézer, amely kevésbé mélyen hatol, így kíméletesebb, gyorsabb gyógyulást biztosít, különösen a finom ráncok és a kisebb bőrhibák esetén. A pulzált fényterápia nem igazi lézer, de hasonló elven működik. Széles spektrumú fényt bocsájt ki, amely csökkenti a pigmentfoltokat, javítja a bőr tónusát, elősegíti a kollagén termelést. A lézeres arcterápiák közé tartozik még a jágylézer is, amely főleg érrendszeri problémák, például rozácea vagy seprűvénák kezelésére alkalmas. A lézeres kezelések előnye, hogy viszonylag gyorsan, látványos eredményt adnak, fokozzák a bőr rugalmasságát, csökkentik a ráncokat, a hegeket, serkentik a bőr természetes regenerációs folyamatait. A legtöbb kezelés célzott, így minimális hatással van a környező szövetekre. De hátrányokról is kell beszélni. A kezelés után a bőr érzékeny, piros vagy duzzadt is lehet. A gyógyulás van, hogy több napig vagy hétig is eltart. Bizonyos típusok, például a széndioxid lézer komoly beavatkozásnak számít, így fokozott szakértelmet igényel. A kezelést megelőzően fontos a bőr alapos vizsgálata, esetleg gyógyszerek, bőrbetegségek figyelembevétele. A kezelés gyakorisága, intenzitása a problémától és a bőr típusától függ. Egyes esetekben több alkalom szükséges az optimális eredményhez. A modern lézeres technológiák lehetővé teszik a személyre szabott beavatkozásokat, így minimalizálható a mellékhatások kockázata. Fontos megjegyezni, hogy a lézeres kezelések nem helyettesítik az egészséges életmódot és a bőrápolást. A lézeres arcterápiák alkalmazhatók aknés hegek, pigmentfoltok, napkárosodás, finom ráncok és tágpórusok kezelésére. Emellett a bőr feszesítésében, illetve a tónus javításában is hatékonyak. A modern klinikákon a kezelések ma már kombinálhatóak is más esztétikai beavatkozással, hát például töltőanyagokkal vagy mezoterápiával. A kockázatok közé tartozik a rövid ideig tartó bőrpír, duzzanat, pigmentváltozás, kisebb hólyagok képződhetnek, de van, aki fertőzésre panaszkodik. Ezek a mellékhatások legtöbbször csak átmenetiek. Szóval összességében elmondható, hogy a lézeres arcterápiák egyre szélesebb körben terjednek el, hatékonyak, sokoldalúak a modern bőrgyógyászatban.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de természetesen ezt ma is programokkal teszem, hiszen rengeteg esemény van, amire elmehetünk, és hát ugye a nyár szépen lassan itt véget fog érni, de azért még a Mozdulj Nyíregyháza nyári naptárából jócskán találunk olyan programokat, amelyekre elmehetünk, például a Bütyök 100 Aquatlonra a Bújtosi Városligetbe augusztus 29-én, illetve 29-én és 30-én a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált is megtartják majd a Kossuth téren. Sitkó Ernő emléktorna is lesz szeptember 11-én és 12-én mehetünk tehát majd szurkolni, és fontos, hogy az Új Életfa akcióra még lehet jelentkezni egészen szeptember 15-ig. Olyan gyerekeket lehet fával úgymond hát köszönteni, akik 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között születtek Nyíregyházán. A részvétel önkéntes, ingyenes, részletek a weboldalunkon, illetve a nyírvv.hu-n. Kellemes délutánt, jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, fussunk össze holnap is itt a 103.9-en délelőtt 10-kor. Szendi Hajni vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ismét felbukkantak az unokázós csalók, baba bőrzét szervez a Nyír VB. Domrádon rendezte meg gólyatáborát a Nyíregyházi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekményt. Most erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt-e ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Baba bőrzét szervez a Nyír VB Nonprofit Kft. Szeptember 6-án. Idén ez már a harmadik ilyen esemény, egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Ifjú egyetemisták lepték el a Dombrádi Tisza partot, csaknem 140 hallgató vett részt a Nyíregyházi Egyetem gólyatáborában. A négynapos eseményen többféle program várta az új hallgatókat, akik ösztöndíjakról, az egyetemi életről, a kollégiumi beköltözésről és a hallgatókat segítő szolgáltatásokról is tájékoztatást kaptak, közölte az intézmény. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes mások mellett elmondta nekik, hogy szeptembertől egy több mint 6000 fős egyetemi közösség tagjaiként kezdik meg tanulmányaikat. Felhívta a leendő elsősök figyelmét a nemzetközi mobilitási lehetőségekre. Kiemelte, hogy számos intézményi ösztöndíjra is pályázhatnak a hallgatók. Változékony időre készülhetünk napközben itt Nyíregyházán, a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék már nem várható. A szél továbbra is élénk marad, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad, a friss hajnalt követően napközben 26-30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Szerda délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok is. Ma is hozok mindent, amire szüksége lesz a friss adatok mellett. A legnagyobbak is, persze játszunk is majd, teszünk egészségünkért is a csak 10 percben. Remélem velem tart.

A Desiree Dalát követően nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, mi várható a mai napban. Sok-sok felhő és egy kis csapadék is kinézőben, melyből már kaptunk ízelítőt. A jelenlegi hőmérséklet 19 fok, és 17 óra körül érjük el majd a maximumot, akkor 22-23 fok is lehet a hőmérőn, a vastag felhőzetnek köszönhetően. Nem melegszik tovább az idő, de legalább nem volt hideg a hajnal, ugye? A szél nem, de az eső legalább egy kicsit segít az allergiásoknak, de azért továbbra is számítanunk kell a parlagfű. Éppen csak fellendülőben a dübörgésre nagyjából 2 hét múlva kell számolni. Tünetei folyamatosan erősödnek, ezzel készüljön. És Robbie Williams dalával, Kylie-val énekeljön a két, meg az Orsis dal is pörög mindjárt, Dr. Béressel, Király Viktorral.

0: Az Outkast dalával nyertünk lendületet a Hey Yo után. 11. szépkorúak sport találkozója. Ilyet azért ritkán hozok hírként, de mégis igaz, és már 11. alkalommal szervezik ezt meg Nyíregyházán, ahol lesz asztali tenisz, atlétika, futás, női-férfi, kis labdadobás, játékos ügyességi sorverseny, és még egy csomó minden 65 éven felüli szépkorúaknak. A jelentkezési lap, illetve a további infókat a nyiregyhaza.hu-n ön is megtalálja. Szeptember 14-ig lehet nevezni, a Continental Arénában lesz egyébként megtartva. Mindenki egészítés, tehát itt is folytatjuk dalokkal, Tolvaj Renivel, meg Whitney Houstonnal. I'm your baby tonight.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Mástölej, Zavos Reginával az előző percekben és JD nekel. Mindjárt egy komoly fejlesztés pedig előttünk a 36-oson. Többször beszéltünk már róla, hoztam hírt, hogy fel kell erre készülni. Szeptember első felében kezdődik a munka a 36-os számú főúton. Akkor várható pár hetes teljes lezárás. A pontos dátumról még nem kaptunk tájékoztatót a kivitelezőtől. Egyébként megígérték, hogy a beruházások kezdete előtti 5 napban tájékoztatnak minket, akkor pedig én is, de számolnunk kell arra, hogy a simai főfolyás bővítése miatt, mely egyébként az ipari park fejlesztése következtében vált szükségessé, hiszen így majd a többlet vizet el kell vezetni, szóval ezért ki kell bővíteni az egyébként is nagyon rossz állapotú főfolyást, és így ez csak az út lezárásával valósulhat meg, és így terelő utat kell használnunk majd a közlekedésünket tekintve, ez 10 perces kerülővel is járhat naponta kétszer, vagy akár több, hiszen az út terheltségét is számításba kell venni. Lehet, hogy azért itt nagyobb torlódás is kialakulhat majd. A cikket már többször boncolgatta a nyíregyháza.hu, keresse itt a beszámolót, tájékozódjon ön is, hogy ne érje váratlanul. Ha bármi történik, bármi fix info van, akkor pedig beszélünk róla, most pedig Jade-del folytatjuk a Don't Walk Away után. Hát még kétszer és a Tide is High is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Az óra végén járunk már, friss érek a folytatásban itt a Best FM-en. Mi meg csúszanunk a három órai blogba, mely egyébként most is a pizzamafiás játékról szól, mely egészen 4 óráig vár, számít üzeneteire, hozzászólásaira. A képet ma is megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott szóljon hozzá, hogyha szeretne esélyt.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, újabb vezetői kinevezések a kormányhivatalban, idén is szerveznek állásbőrzét. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a Józsa András Múzeum közösen rendezi a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol Komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Újabb vezetőket neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalban. Zsoldos Barnabás Pál az Agrár és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály főosztályvezetőjeként, Udalkáné Farkas Zita a Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetőjeként dolgozik a jövőben. A kinevezések alkalmából Bede Péter József főispán és Pap Tamás Gyula kabinet vezető személyesen köszöntötte és gratulált az új vezetőknek. Egyúttal sok sikert kívántak a rájuk váró feladatokhoz, olvasható a kormányhivatal közleményében. Idén is megrendezi közös állásbőrzét a Szabolcs Online és a Nyíregyházi Egyetem. A felsőoktatási intézmény Besenyei aulája ad otthont az eseménynek szeptember 16-án. A rendezvényre kilátogatók személyesen kaphatnak információkat a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. Érdemes akár önéletrajzzal érkezni a rendezvényre, olvasható a Vármegyei Hírportálon. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics Palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Változékony időre készülhetünk napközben itt Nyíregyházán, a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék már nem várható. A szél továbbra is élénk marad, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad. A friss hajnalt követően napközben 26-30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: A hét közepén is elindul a pizzamafiás játékunk itt a Best FM-en, egészen 4 óráig vár a ma is hozzászólásait, üzeneteit. Facebook oldalunkon hirdetett játékunk kommentjeként Best FM Nyíregyháza itt találja a kérdést, és itt várom üzeneteit is. Közben jön Eminem dalolászni, The Real Slim Shady. Best.

legismertebb dalát, legalábbis a rap zenét tekintve Eminemtől. Már is folytatjuk Tóth Gabival, az én idő előtt pedig nézzük a játékot. Önnek mikor ér véget a munkaidő, mert nekem soha? A kérdést így tettem fel Facebook oldalunkon, várom hozzászólásait, üzeneteit. A játékunk ma nagyon egyszerű, szeretnék mindenkinek esélyt adni, hogy hazavihesse a szuperpizza menüt, mely már holnaptól a nyertesnek érkezhet is, persze, hogyha így szeretné, hiszen erről akár 2 hete is van, mármint, hogy átvegye nyereményét a Pizza Mafiától. 2 remek pizza ma is a nyeremény, a Gusto és a Bolognese. Érdemes tehát keresni bejegyzésünket, és közben pörögjenek a dalok a Tóth Gabi féle Én idő Changes Tupac-től. Zola pedig Judy-val énekel, a New Level Empire és Groove House közösekként Miért lettél más?

Igazán jó lendületes ez a dal Judyval és Zolával, a Miért lettél más, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és majd a Black Eyed Peas énekel. Let's get it started! Mindjárt hallgatjuk. És nézzük ma is a Pizza Mafia játékát, mely Facebook oldalunkon érhető el, Best FM Nyíregyháza. Itt keres a képet, a kérdést is, melyre ott kell válaszolni, mikor telik le a munkaidő. És nyugodtan belefolyhatunk valami kifejtősebb gondolatsorba, tényleg ne egy egyszavas válasz legyen, mert hát attól feláll a szőr a hátamon. Szóval nézzük az érkező üzeneteket. Erika volt a leggyorsabb, azt írja 16-20, de ő home office-ban dolgozik, akkor lényegében úgy osztja az idejét, ahogy gondolja. Legalábbis ezt feltételezem. Andrea pedig azt írja, hogy kétszeres anyuka, neki 0-24-es, és ettől még akkor lehetne komolyabb is, hiszen ettől azért vannak nagyobb családok is. Csaba azt írja, 16 órakor lepörög a munka, és Nikolett is így fogalmaz, amikor a kisfiamra más figyel, akkor ér véget. Hát igen, ez ilyen. Fanni is 4 órakor teheti le a ceruzát, mert nagyon várja, várjuk, így fogalmaz. Gábor pedig lazázik, akkor, amikor abba hagyom, majd holnap folytatom. Azért ez egy jó munkakör. Várom üzeneteit, hozzászólásait, a játékunk ma a melóról szól, és ne feledje, megnyerheti a szuper pizza menüt, a gusztót és a bolognese pizzákkal a 4 órai hírek előtt. Közben pedig pörgetem a dalokat is. A Let's Get It Started a Black Eyed Peas-től, Csak te meg én, Péter Fiborék új dala, Geszti Péterrel és a Runaway, majd a diszkokból a Sound Lovers-től.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free
0: of the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Egy csüpetnyi diszkó a 2000-es évek elejére hajazva a Sound Lovers dalát hozhattam, hallgathattuk a Runaway után, majd a Szerelem Bomba. Előtte azért nézzük a Pizza Mafiás játékunkat, mely egészen 4 óráig elérhető Facebook oldalunkon. Akkor majd sorsolok, kihirdetem a nyertest, aki már holnaptól át is veheti a nyereményét a srácoktól. A Super Pizza menüben a Gusta és a Bolognese pizzákat pedig fogyassza jó étvágyjal. Így előre is ezt kívánom, és már is nézzük, hogy mikor telik le a munkaideje. Azt írja Anita, ma szabadnapos voltam. Jó, de meddig tart? Egyébként a munkaidő jól áll, azt írja, 14-kor már hazafelé tartok, ez is jól hangzik, de azért vannak itt meglepő üzenetek. Amikor akarom, Anita. Magyar Anka üzenete is, amikor abba hagyom. Úgy látszik, nagyon sokunknak rugalmas a munkaideje, és maguknak osztják az időt, ez nagyon jól hangzik. Melinda így írja, este 6 vagy reggel 6, azt gondolom, itt 12 órázás van. Hasonlóképpen írja Anita is, néhányan már nyugdíjas korban, ők ugye persze kicsit másként osztják az idejüket, nekik nyilvánvalóan jó pihenést kívánok. Gabriella is azt írja, hogy neki is kötetlen a munkaideje, de ő inkább rá pluszol. Általában késő este végzek. Így érkeznek üzenetek, várom még az önét is. Keresse a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, én pedig hozom a dalokat, a Szerelem Bombát, a Scandal, a Smith Stick-től, és majd a Hooligans is pengeti, mindjárt jön az eljátszó gyémánt.

percek, már csak negyed óra van, hogy csatlakozzon a Pizza Mafiás játékunkhoz. A Hooligans dalát hallottuk az eljátszott gyémánt után, majd Gosi érkezik hozzánk. A kérdés pedig megtalálható Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Meddig tart a munkaidő? Meddig szokott egyébként tartani a munkaidő? Vagy éppen ma meddig dolgozik? Mindenféle üzenet érkezik, de javarészt kihámozható az, hogy általában 4-ig dolgozunk, egy hét kivétellel, akik 12 óráznak is. Vagy reggel 6, vagy este 6-ig pörög a meló, aztán néhányan beoszthatják a munkaidőt, és ők akkor fejezik be a melót, amikor éppen odaérnek, vagy úgy tartja kedvük. És vannak néhányan, akik hát egész napos családi elfoglaltságban töltik a perceiket. 0-24, ahogy olvastam több hozzászólásban is. Kata is nyugdíjas, ő már magának osztja az idejét, jó pihit kívánok ide is. Szerencsére már kötetlen, nyugger vagyok. Ez már Hildikó üzenete, szó szerint olvastam. És Tibor is itt van velünk. Amikor azt gondolom, válaszolt üzenetünkre arra a kérdésre, hogy meddig tart a munkaidő, mikor poröglek le a dolgos percek, nekem még azért bőven van, de hozhatom közben a legnagyobbakat. Ez mindenképpen Kárpótól. Gosippal folytatjuk, a Forest Street is énekel mindjárt. Velük

0: Milan fókusz a játékunkra 10 perccel a vége előtt, a Forest Street mindjárt énekel, a 10 éven át után Staccabo meg Solvay, és meg is tudjuk, ki a nyertesünk, aki hazaviheti a szuper pizza menüt. Már akár holnap is, erre 2 hete van, amikor beválthatja a nyereményét, el kell menni a srácokhoz elmondani, hogy itt nyert a Best FM-en, hogy mikor, és akkor ők már be is tudják azonosítani, hiszen én is készítek egy kis beszámolót ebből, ez így nagyjából a játékunk menete, tehát ott a helyszínen tudja beváltani nyereményét, melyet még most meg kell nyerni, egészen pontosan a sorsolásba kell részt venni, úgyhogy válaszol üzenetünkre, Facebook oldalunkon találja a kérdést, Best FM Nyíregyháza.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én a...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy nagyon egyszerű játék volt a mai, arra voltam kíváncsi, hogy meddig dolgozik, meddig tart a munkaidő. Látjuk a hozzászólásokból, hogy a klasszik munkaidőben vagyunk sokan. Jó páran 12 óráznak reggel 6-tól este 6-ig. Vannak néhányan, akik beoszthatják a munkaidőt, és akkor fejezik be, amikor vagy készen vannak, vagy elég volt az nap, és majd holnap folytatják. És néhányan pedig nyugdíjasok, ők azért nyilvánvalóan másként vajazzák a kenyeret, másként osztják az idejüket. Szóval nagyjából ez az üzenetek eszenciája, így csökkenő sorrendben, és én meg kavartam, kevertem. Annyira nem szeretem az egyszavas válaszokat, de nem én döntök. Itt van István üzenete, 16 óra. Gratulálok, jó étvágyat kívánok! Öné a szuperpizza menü, remélem legközelebb kicsit hosszabban fogalmaz. Jó étvágyat kívánok! Köszönöm mindenkinek játékos kedvét, és tartson velem majd 4-kor is. Akkor a közlekedéssel foglalkozunk, és ott is van mit megbeszélni. Még előtte jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámhíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Hétvégén ismét futófesztivál, ingyenes workshopot szervez az iparkamara. Változások a nyíregyházi IC-nél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elő a futócipőkkel. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr nyíregyházi futófesztivált. Szombaton motivációs estet tartanak, ahol mások mellett sporttal, az egészségvédelemmel, a prevencióval kapcsolatban is lesznek előadások. Vasárnap reggel pedig elrajtol a mezőny. A részletekről Roma Ádám, a futófesztivál önkéntes csapatának vezetője beszélt.
4: 21 kilométeren, 10 kilométeren, 5 kilométeren, 2,5 kilométeres távon futhatnak a sportolni vágyók. Ezen kívül lesz ingyenes gyerekfutam, és lesz jótékonysági táv is, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy ez év őszében a Mozaik Med szűrőnapot valósítsuk meg, ahol ingyenes speciális szűréseken vehetnek részt a résztvevők. Lesz 200 önkéntesünk, és már átlépte a nevezők száma 900 főt, úgyhogy igyekszünk a létező legnagyobb élményt nyújtani nekik.
3: Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartató és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. A Budapest-Cegléd-Debrecen-Zelhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyazat és síncseréket végeznek a szakemberek, emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarral indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az IC-k, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Változékony időre készülhetünk napközben itt Nyíregyházán, a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de számottevő csapadék már nem várható. A szél továbbra is élénk marad, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad, a friss hajnalt követően napközben 26-30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 perccel járunk 4 óra után. Felhőket látunk a fejünk felett, úgy néz ki, hogy esni azonban nem fog. Mindösszesen 15% ennek valószínűsége. Az együtt azért jó oldal készíti, 23 fok van. Már is hozok útinfókat, hogy segítsem a közlekedést. És pörögnek a dalok is, indulunk DJ Szemivel.

0: Tűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat. A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
1: Passzív biztonsági rendszerek. Nagyon fontos, hogy az legyen az első gondolatunk, hogy bekapcsoljuk a biztonsági övet, felveszik a bukós isakot. Azért beszélünk róla mindig az első helyen, mert talán ez a legfontosabb, így a közlekedést megindítva, aztán pedig majd a legvégső esetben megnézzük, hogy a parkolás előtt mennyi benzin maradt az autóba, közben megnézzük az útakadályokat, hogy merre érdemes menni, merre nem kell kerülnie vagy várakoznia. Ide érkeztünk. Megkezdődött a Korányi Frigyes utca, Sóstóhegyi út és a Kemecsei út közötti szakaszának felújítása. Itt teljes szélességében lezárták az utat. Az autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Folytatódik a Lobogó utca útburkolatának javítása. Ez nagyjából egy hete tart, itt a parkolás is problémás, illetve lezárták a parkolókat. A Nádor utcán közműhelyre állításon dolgoznak, itt útszűkület van, szennyvízvezeték korszerűsítése pedig a 4-es számú főúton, az Incédi sornál. Óvatosan mindenhol is várok kiegészítéseket. 30-33-33-9 mantránkat remélem már jól ismeri. Az egészség eszenciánk 4:30-kor érkezik. Dr. Móri Gyula már a mikrofon végén Szakács Tiborral. A napfény miért szükséges nekünk? Ide kapunk majd kiegészítéseket 4:30-kor.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Csak 10 perc mindjárt Szakács Tiborral, Dr. Mórik Gyulával testi egészségünket ápolva megtudjuk, hogy miért van szükségünk a napfényre, hogy mit tesz ez egészségünkért. Jönnek ide majd a gondolatok kutatási eredmények alapján. Még előtte nézzük, ha az úton milyen akadályokkal találkozhat. Tartanak az útfelújítási munkák a Schmidt Mihály utcában. A munkavégzés idejére azért inkább érdemes kerülni, mert hát komoly várakozás is összejöhet. Buszmenetrend módosítás. Az iskola kezdéssel szeptember 1-jel mindig van egy finom hangolás, melyre most is készülnünk kell. Érintett járatok az 5-ös, az 55-ös, az 55A, valamint a 7-es, a 8-as, a 8Y-os autóbuszok menetrendje. Néhány perces finom hangolásról van szó, de készülni mindenképpen érdemes, a pontos beszámolót megtalálja a Best FM oldalán. Kiegészítéseit várom a folytatásban is, 30-33-30-303-9, nem sokára összesítek és megnézzük, hogy mivel kell még számoljon, addig pedig tegyünk egészségünkért Dr. Mórik Gyulával, Szakács Tiborral, itt a Csak 10 perc.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
3: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
3: Csak 10 perc.
5: Szűnni nem akaró tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát, bevallom őszintén, hogy azért nehezen indul ez a mai nap. Doktorral felvettem a kapcsolatot, hogy mondom, mai nap folyamán ugye most rögzítünk egy adást. Mondtam neki, hogy pár percést kezdhetünk. Ennek egy 10-15 perce volt. Azt mondta, hogy rövid pisike, és utána kezdünk. A kérdésem csak az, hogy... Az a kérdésem, hogy minden rendben van? Egy cseppet sem hosszú ez az idő? Egy kis pisikére? Dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor. Nem akarok tiszteletlen lenni, csak úgy kérdezem.
6: Gyorsan ugorjunk. Szép nap lesz, ugye?
5: Aha, igen. Egy cseppet. Jó?
6: No.
5: Most ilyeneket fogok használni. Jó? Ilyen jó, szöveget. Mindig utalok majd vissza erre a csepegtetős problémákra. Ebben a korban ez különben nem újdonság. Ettől most nem állunk a falnak. Jó? Na, napfény. Napfény. Én különben most egy picit kutatómunkát végeztem. Miért nincs erről szó? Sehol. Tehát, hogy nem értem különben, ami számomra teljesen óriási kérdőjeleket vet fel. Miért nem írnak erről szakmailag többet, sokat, még többet az emberek szájba? Ingyen van, ott van, használhatnák, nem teszik. Miért?
6: Hát, sőt, akkor ezt a miértet hagyjuk nyitva, de azért miért írják azt, hogy nem jó, hogy ne menj ki, hogy ártalmas, hogy semmit ne csinálj, hogy tartózkodj, stb.
5: Nem ezt írják, azt írják, hogy ne égj le.
6: Nem azt írják, hogy ne égj le, mert ha ezt írnák, akkor 100%-ban értenék egyet. Nem azt írják, hogy ne égj le, hanem ne menj a napra.
5: Uh-huh.
6: Ez jó. Nagyon más áll.
5: Ezt direkt csináltam különben csak azért, hogy egy picit szembesítsük a hallgatókat azzal a dologgal, hogy különben meg tényleg így van. És ugye nálad adásban hangzott el az, amikor a bőrről beszéltünk, a problémákról, arról, hogy hogyan kell vigyázni magunkra, ott volt az, hogy a nap nem rossz, csak arra figyelj, hogy ne égj le.
6: Így van.
5: Mert
6: ez a
5: bőr nem felejt.
6: A leégés borzalmasan rossz. Ezt mai napig is ezt mondjuk. Csak a leégéstől való félelem, aznak a megoldása az nem az, hogy nem megyek a napra. Hogy mennyire fontos ez a téma egyébként, saját barátaimtól, kollégáimtól kaptam telefonhívásokat, hogy akkor most már menjünk már ebbe mélyebben bele, mert ők a mai napig azt mondják a betegnek, tudományos munkákra való hivatkozással, hogy nem szabad kimenni a napra, és óvatosabban, és ezen a napon már minél kevesebbet tartózkodni. Én meg mindig azt mondom, hogy hogy ez egy nagyon fontos téma, és mindig meg kell nézni az orvosodat. Tehát ha egészséges akarsz lenni, és elmész egy orvoshoz, akkor a dohányzásról leszoktató orvos, ha dohányzik, az olyan furcsa, nem? Tehát ha a testsúlyodat szabályozó orvos kövér, az is olyan furcsa.
5: Volt ilyen különben? Emlékszel ilyenre? Hogyan indult a fogyon orvosával rovat?
6: Úgyhogy én 140 kilósan osztottam az észt a betegeknek, hogy hogyan gyógyuljanak.
5: Név nélkül Imrének.
6: Is. Igen, is. Többek között.
5: Igen, és ő annyit mondott,
6: hogy... Ő meg visszaszólt, hogy ezt akkor talán be kéne mutatni.
5: Imádom. Imádom.
6: Így volt, így ikon. Volt, és a mai napig az életemet köszönhetem ennek.
5: Ő egyik. Meg ő is a sajátját neked. Na.
6: No, szóval az a lényeg, hogy nézd meg az orvosodat, mi a vélemény a napsütésről, nézd rá. Most, ha engem megnézel, akkor én az átlagosnál azt gondolom, hogy egy napbarnitottabb bőrszínnel rendelkezem, mert rengeteget vagyok a napon. Tehát elképesztő mennyiséget töltök a napon, nem égek le, nincs tőle semmi bajom, stb. És megszállottan keresem és kutatom most már ezt a napsütés dolgot. Mondok egy példát, hogy mióta ezekkel dolgozom, ezekkel az anyagokkal, mennyit alakult az én szemléletem is. Nekem van egy óriási monitorom, tulajdonképpen 4 monitorra osztva, hogy a megfelelő különböző anyagokat föl tudjam dolgozni, innen oda olvasni, onnan ide ugrani, stb.
5: Hogy jön ez ide?
6: Kell. Úgy, hogy ezt azért választottam, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjak dolgozni. Mióta a napsütéses anyagokat dolgozom föl, akkor azokon a napokon, amikor a irodába ülnék és dolgoznék a számítógépem előtt, kiköltözöm az iroda erkélyére, napsütésbe,
5: egy kis laptoppal.
6: De mi a lényeg? Az a lényeg, hogy vállalok egy sokkal lassabb, kényelmetlenebb munkát azért, hogy a megfelelő napsütést begyűjtsem. Tehát most már megszállottam.
5: Egy bankba egy pénztáros hogy csinált ilyet, Gyula? Nem csinált. Pont. Ez a baj.
6: Nem igaz. Na hát erről is fogunk beszélni, mert nem igaz, de akkor már ha így felhoztad, akkor elmondom. 15-20 percre van szükség, ergo ebédidőben ki kell menni, és be kell gyűjteni ezt a mennyiséget. Most még be lehet gyűjteni egyébként munkaidő után, vagy előtt is, de később majd nem lesz lehetséges, ebben egyetért. No, de menjünk, mert borzalmas érdekes...
5: Legényanya című filmet láttad, megvan?
6: A Rátóti legényanyát? Hát hogy ne.
5: És ugye amikor a zsákba vitték be a napfényt, mert ugye nem volt a házon ablak.

0: okosak vagyunk.
1: Így van, utólag okosak vagyunk, de hát mi a lényeg, hogy tanulnunk kell a történetekből. Van egy nagyon komoly tanulmány, le fogsz hidalni, hogy a terjedése hogyan nézett ki, mitől robbant be, hogyan szabadult el, és tudod, hogy mi volt az, mi döntötte be sorra az országot, mi döntötte el, hogy mikor indul el a vírusnak ez a nagy átfogó pusztítása a lakosságban. Mihez volt egyértelműen köthető, most már ha utólag megnéz. A hosszúsági fokhoz, hogy mennyire vagy távol az egyenlítőtől, azaz mennyi napsütés ér. Tudod, ki kezdte az Európai Unióban a Covidot? A finnek. A finnektől indult, és tudod, melyik ország lett utoljára dölt be, mint bástya? A
0: gondolom, görögök.
1: Igen, a görögök. Igen, tehát az a lényeg, hogy az Európai Unióban a finnektől a görögökig terjedt lépésről lépésre, ahogy a nap húzódott, és csökkent a napsütéses órák.
0: Tulajdonképpen te azt állítod ennek alapján, vagy azt mondja ez a megállapítás, hogy nem a távolság döntött itt, mert az pillanatok alatt áthidalható, ugye semmi más kutatócsoport jön, megy, akármi országok között jönnek, mennek emberek.
1: De akkorság nem költözik, Tibi, hát hogy ne a távolság döntött volna?
0: De távolság minél is, éjszakabb... meg ugye az a féle távolság, amivel együtt ők sokkal több napfényt kaptak, az immunrendszerük más volt.
1: Így van, pontosan így van. Tehát minél, ahogy elkezdett menni a nap, ugye húzódni el az adott terület felől, és egyre rövidültek ott a nappalok, annál hatalmasabb sebességet tölt erőre a betegség. Na akkor mondok egy másik, mert ez biztos véletlen. Jó, akkor mondjuk át az Egyesült Államokba, jó? Az Edinburgh Egyetem csinált egy kutatást az amerikai adatokba, az északabbi államokban csinálták ezt a kutatást, és az államokat egymás után tették, és minél több napsütés érte az adott területet, nézték a napsütéses órák számát, ahhoz nézték a COVID-19 halálozást. Egyértelmű volt a teljesen világos összefüggés, minél több napsütés érte a területet, annál kisebb volt a halálozási ráta. Tovább megyek, Angliában is megcsinálták, minél több napsütés, annál kevesebb halálozás. Olaszországban is megcsinálták, minél több napsütés, ugyanez szóról szóra. Publikálták, de beszélünk róla. Sehol nem hallod. A D-vitamin szint sajnálatos módon ma még egyáltalán nem is TB finanszírozott állandó mérése az állapotot felmérésének. Pedig nagyon-nagyon-nagyon fontosan jelzi, hogy hogyan állsz a napsütéssel. A napfény hatására termelődő D-vitamin, maga a D-vitamin az nagyon jól pótolható, kiegészítő történetekkel. Ezzel nincsen baj. De a napfénynek nem csak D-vitamin kialakító hatása van, hanem beszélünk ugye már hetek óta a mitokondriumok működésére gyakorolt hatásáról, és ezt nem tudod D-vitaminnal helyrehozni. Nem megyek napra, de hát az úgyis csak a D-vitamin, és akkor szedem a D-vitamint, és minden rendben van. Nem, ez nem fog működni.
0: Jó.
1: És erre nagyon komoly tanulmányok vannak, és majd előtti időkre is fogunk menni, de persze, igen.
0: Okay.
1: Ebből mindenképpen holnap.
0: Köszönjük szépen! Nagyon jó pihenést kívánunk mindenkinek mára. Hallgassák vissza az adásokat, az előzőeket is nyugodtan lehet, a csak 10 perc.hu megtalálnak mindent.
1: És ugye egy cseppet sem
0: maradok. Itt egy cseppet sem maradok tovább. Köszönöm szépen, doktor, szép napot. Szia!
1: Szervusz!
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádióműsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en. Csak

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: Az Enigma dal után már üzenetekből szemezgetek, már is mondom, hogy mire számolhat még útjainkon. Talán nyuginak mondható az, amivel találkozhat Nyíregyháza szerte közúthálózatunkon, de látnunk kell, hogy ez a megváltozott idő, ez nem igazán segíti a nyugodt, kiegyensúlyozott autózást, ingerlékeny lehet, fejfájós lehet, és hát emellett azért tényleg van mit kerülgetni, bólyák mindenhol is, munkálatok mindenhol is, de látunk kell, hogy utána azért jobb lesz a helyzet. Rendőrrel találkozhat a Tüzér utca elején, ott a körforgalomnál, itt ne feledje, egy sebességkorlátozó tábla is van a Tüzér utca másik végén, biztosan ellenőrzik óvatosan. A Trafibox aktív a 4-esen, az újfehértói Trafiboxban, bent a kamera. Üzenetek felől ennyi, várom még kiegészítéseit, 33-33-33-9, nagyon figyeljünk a követési távolságra. Kompakt diszkó énekeljen a Te meg én után, az amerikai Pite Madonna dala, meg Márk is énekel mindjárt, mert

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A hírek előtt nézzük, mennyiért tankolhatunk. Ahogy említettem az óra elején, ezzel zárom gondolataimat, hogy reggel lássuk, hogy kell-e menni tankolni, vagy éppen hogyan kell hozzáállnunk a reggeli autózáshoz. 308 forintra erősödött az USA dollárral szemben a magyar fizetőeszköz. A Brent olaj helyzete is nekünk kedvez, 88 dollárra esett hordonkénti vételára, úgyhogy mindkét esetben nekünk kedvez az árváltozás. Jelenleg még ez nem mutatkozik az árakon, a csütörtök a stagnálásé, maradnak az átlagárak a 95-ösnél 5,92, a gázolajnál 681 forinton. Holtankoljak.hu kiegészítéseket itt talál még. Hírek után 5-kor pedig várom, napfogyatkozás után holtfogyatkozás is lesz. Hát erről beszélünk majd 5-kor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ismét felbukkantak az unokázós csalók, Baba Börzét szervez a Nyírvévé. Domrádon rendezte meg gólyatáborát a Nyíregyházi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiunknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűn megelőzési osztályának vezetője.
5: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkozik, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
4: Baba Börzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án. Idén ez már a harmadik ilyen esemény, egészen akkor a délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Ifjú egyetemisták lepték el a Dombrádi Tisza partot, csaknem 140 hallgató vett részt a Nyíregyházi Egyetem gólyatáborában. A négy napos eseményen többféle program várta az új hallgatókat, akik ösztöndíjakról, az egyetemi életről, a kollégiumi beköltözésről és a hallgatókat segítő szolgáltatásokról is tájékoztatást kaptak, közölte az intézmény. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes mások mellett elmondta nekik, hogy szeptembertől egy több mint 6000 fős egyetemi közösség tagjaiként kezdik meg tanulmányaikat. Felhívta a leendő elsősök figyelmét a nemzetközi mobilitási lehetőségekre. Kiemelte, hogy számos intézményi ösztöndíjra is pályázhatnak a hallgatók. Az esti éjszakai órákban a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, számottevő csapadék nem valószínű, elvétve alakulhatnak ki kisebb felhősödések, átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, friss lesz a hajnal, 12-16 fok között alakulnak a minimumok. Holnap több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, csapadék ugyanakkor nem lesz. A légmozgás élénk marad, itt Nyíregyházán 28-31 fok között alakulnak majd a csúcsok a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Előttünk már az utolsó 60 perc, melyből már négyet el is pörgethettünk a híreket. Köszönjük, és indítom a listánkat Anastasia dalával, Paid My Dues. Aztán hát óriási jelenség a napfogyatkozás. Nem kevesebb figyelmet érdemel a következő gondolatom, jön a holdfogyatkozás is.

DJ Tonka hozta lendületes perceket, aztán majd a Blaha Louisianával dúdolhatunk. Ha nem ereszt előtt, akkor nézzük ezt a hírt, melyet megtalál az időkép oldalán. Az MT-n is augusztus 28-án péntek hajnalban jön ez a különlegességi jelenség, amikor is a 3 óra 24 perckor induló holdfogyatkozás kezdődik. A legszebb időszak 5 óra körül várható 5-20 környékén, ekkor fogja majd a Föld árnyékával a leginkább kitakarni a holdat, nagyjából a felét fogjuk elveszíteni. Hát erről is szól a holdfogyatkozás. Érdemes tehát egy kicsi időt szánni erre, egy kicsi figyelmet szentelni neki. 5 órakor már azért sokan fent vagyunk, én biztosan kint leszek az ablakba. Szóval 28-án hajnali 5 óra 20 perckor találkozunk az ablakokban, és nézzük a holdfogyatkozást. Én pedig hozom a dalokat. A folytatásban itt a Blaha Louisiana, aztán a Senorita Justin Timberlake-től, és a nyári zápor már Lótfi Begivel és Magdival is mindjárt. Egyébként Magdi koncertezik nem sokára Újfehértón.

Brand New után Vittúr Futó Fesztivál már 6. alkalommal Nyíregyházán. Beszéltünk már erről rengeteget, ismerjük már a programot, nézzük a lezárásokat, melyre mindenképpen készülnünk kell augusztus 30-án vasárnap. Amikor is a Korzó Bevásárló Központ, Szegfi utca, Liszt Ferenc utca, a Bújtosító és térsége nél bár kezdődnek a korlátozások 8 órától várhatóan 10 óra 15 percig. Az érintett útvonalak Vai Ádám körút, Szegfi utca, Liszt Ferenc utca, belső körút, aztán pedig ezt követően a Sóstói úton, az Erdei tornapályán, Sóstó gyógyfürdő, Sóstói út, Kossuth utca, Vai Ádám körút útvonalon lesz majd a második etap. Itt is azért bőven készülnünk kell, és lezárások, korlátozások egyébként is városunk szerte. Én azért olvastam a cikket a Best FM oldalán, és készüljünk a vasárnapi korlátozásokra, ne reggel menjünk vásárolni, mert annak nem igazán lesz értelme, hanem inkább nagyjából a kora délutáni óráktól már minden is rendben van. Addig pedig menjünk szurkolni a srácoknak, hiszen mégiscsak óriási teljesítmény ez a futófesztivállal kapcsolatban. Minden részletet megtalál a Best FM oldalán. A karamellféle várt, váratlan érkezzen a folytatásként, aztán jön majd az Angel Shaggy-től, és irány London, énekel a Bermuda.

Érkezzenek a legfrissebb előrejelzések, méghozzá a Krisztina féle Karvas után, melyet majd ti Dannyvel és a Well Hello-val zárunk le, irány a diszkóklubba. A reggel is Tartra pedig 15 fok környékén számoljon, 27 lehet a legmelegebb órákban, szinte zavartalan napsütésben bringázhatunk vagy motorozhatunk, majd a csütörtökben mehetünk dolgozni, hát kinek hogy telnek a percek majd holnap. Északkeleti széllel számolnia kell, mely mérsékelt lesz, és mely már most hidegnek bizonyul, úgyhogy a reggelben mindenképpen kell egy vékonyka kabát, esetlegesen egy hosszabb nadrágocska, mert már ilyenkor könnyen meg lehet fázni. Na nézzünk kalendárium adatokat, holnap 27-e, Gáspár Mónika, József és Cézár ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és már is jönnek a dalok. Egészen pontosan T. Dannyvel és Well Hello-val jön a Disco Club, aztán George Michael és az Outside-dal is. Itt a legnagyobbak között.

0: Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka már, zárul már a mókatáram. Jó pihenést, jó lazítást kívánok mindenkinek a melós percek után. Hát remélem azért hamar leteltek. Nekem még azért van egy kicsi hátra, lejelentem mai nyertesünket, és a többi, és a többi. Találkozzunk holnap délután. A kis péntek is a miénk 2 órától, itt a Best FM-en. Én itt leszek, és remélem, hogy velem tart, addig is búcsúzzom. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, újabb vezetői kinevezések a kormányhivatalban idén is szerveznek állásbőrzét. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a Józsa András Múzeum közösen rendezi a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Újabb vezetőket neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalban. Zsoldos Barnabás Pál az Agrár és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály főosztályvezetőjeként, Udelkáné Farkas Zita a Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetőjeként dolgozik a jövőben. A kinevezések alkalmából Bede Péter József főispán és Pap Tamás Gyula kabinet vezető személyesen köszöntötte és gratulált az új vezetőknek. Egyúttal sok sikert kívántak a rájuk váró feladatokhoz, olvasható a kormányhivatal közleményében. Idén is megrendezi közös állásbőrzét a Szabolcs Online és a Nyíregyházi Egyetem. A felsőoktatási intézmény Besenyei aulája ad otthont az eseménynek szeptember 16-án. A rendezvényre kilátogatók személyesen kaphatnak információkat a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. Érdemes akár önéletrajzzal érkezni a rendezvényre, olvasható a Vármegyei Hírportálon. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics Palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Az esti éjszakai órákban a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, számottevő csapadék nem valószínű, elvétve alakulhatnak ki kisebb felhősödések, átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, friss lesz a hajnal, 12-16 fok között alakulnak a minimumok. Holnap több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, csapadék ugyanakkor nem lesz. A légmozgás élénk marad, itt Nyíregyházán 28-31 fok között alakulnak majd a csúcsok a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét futófesztivál, ingyenes workshopot szervez az iparkamara. Változások a nyíregyházi ICK-nél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elő a futócipőkkel. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr nyíregyházi futófesztivált. Szombaton motivációs estet tartanak, ahol mások mellett sporttal, az egészségvédelemmel, a prevencióval kapcsolatban is lesznek előadások. Vasárnap reggel pedig elrajtol a mezőny. A részletekről Roma Ádám, a futófesztivál önkéntes csapatának vezetője beszélt.
3: 21 kilométeren, 10 kilométeren, 5 kilométeren, 2,5 kilométeres távon futhatnak a sportolni vágyók. Ezen kívül lesz ingyenes gyerekfutam, és lesz jótékonysági táv is, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy ez év őszében a Mozaik Med szűrőnapot valósítsuk meg, ahol ingyenes speciális szűréseken vehetnek részt a résztvevők. Lesz 200 önkéntesünk, és már átlépte a nevezők száma a 900 főt, úgyhogy igyekszünk a létező legnagyobb élményt nyújtani nekik.
2: Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartató és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfél napos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. A Budapest-Cegléd-Debrecen-Zelhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyazat és síncseréket végeznek a szakemberek. Emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarral indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az újszászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az ICK, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Az esti éjszakai órákban a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, számottevő csapadék nem valószínű, elvétve alakulhatnak ki kisebb felhősödések, átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, friss lesz a hajnal, 12-16 fok között alakulnak a minimumok. Holnap több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, csapadék ugyanakkor nem lesz. A légmozgás élénk marad, itt Nyíregyházán 28-31 fok között alakulnak majd a csúcsok a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: 99 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel mixben. A lemezjátszóknál Miller.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét felbukkantak az unokázós csalók, Baba Börzét szervez a Nyírvévé. Domrádon rendezte meg gólyatáborát a Nyíregyházi Egyetem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiunknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűn megelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkozik, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
2: Baba Börzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án. Idén ez már a harmadik ilyen esemény, egészen akkor a délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Ifjú egyetemisták lepték el a Dombrádi Tisza partot, csaknem 140 hallgató vett részt a Nyíregyházi Egyetem gólyatáborában. A négy napos eseményen többféle program várta az új hallgatókat, akik ösztöndíjakról, az egyetemi életről, a kollégiumi beköltözésről és a hallgatókat segítő szolgáltatásokról is tájékoztatást kaptak, közölte az intézmény. Kovács Zoltán elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes mások mellett elmondta nekik, hogy szeptembertől egy több mint 6000 fős egyetemi közösség tagjaiként kezdik meg tanulmányaikat. Felhívta a leendő elsősök figyelmét a nemzetközi mobilitási lehetőségekre. Kiemelte, hogy számos intézményi ösztöndíjra is pályázhatnak a hallgatók. Az esti éjszakai órákban a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, számottevő csapadék nem valószínű, elvétve alakulhatnak ki kisebb felhősödések, átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, friss lesz a hajnal, 12-16 fok között alakulnak a minimumok. Holnap több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, csapadék ugyanakkor nem lesz. A légmozgás élénk marad, itt Nyíregyházán 28-31 fok között alakulnak majd a csúcsok a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, újabb vezetői kinevezések a kormányhivatalban idén is szerveznek állásbőrzét. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen rendezi a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Újabb vezetőket neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalban. Zsoldos Barnabás Pál az Agrár és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály főosztályvezetőjeként, Udelkáné Farkas Zita a Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetőjeként dolgozik a jövőben. A kinevezések alkalmából Bede Péter József főispán és Pap Tamás Gyula kabinet vezető személyesen köszöntötte és gratulált az új vezetőknek. Egyúttal sok sikert kívántak a rájuk váró feladatokhoz, olvasható a kormányhivatal közleményében. Idén is megrendezi közös állásbőrzét a Szabolcs-Online és a Nyíregyházi Egyetem. A felsőoktatási intézmény Besenyei aulája ad otthont az eseménynek szeptember 16-án. A rendezvényre kilátogatók személyesen kaphatnak információkat a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. Érdemes akár önéletrajzzal érkezni a rendezvényre, olvasható a Vármegyei Hírportálon. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics Palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Az esti éjszakai órákban a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, számottevő csapadék nem valószínű, elvétve alakulhatnak ki kisebb felhősödések, átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, friss lesz a hajnal, 12-16 fok között alakulnak a minimumok. Holnap több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, csapadék ugyanakkor nem lesz. A légmozgás élénk marad, itt Nyíregyházán 28-31 fok között alakulnak majd a csúcsok a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét futófesztivál, ingyenes workshopot szervez az iparkamara. Változások a nyíregyházi IC-nél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elő a futócipőkkel. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr nyíregyházi futófesztivált. Szombaton motivációs estet tartanak, ahol mások mellett sporttal, az egészségvédelemmel, a prevencióval kapcsolatban is lesznek előadások. Vasárnap reggel pedig elrajtol a mezőny. A részletekről Roma Ádám, a futófesztivál önkéntes csapatának vezetője beszélt.
3: 21 kilométeren, 10 kilométeren, 5 kilométeren, 2,5 kilométeres távon futhatnak a sportolni vágyók. Ezen kívül lesz ingyenes gyerekfutam, és lesz jótékonysági táv is, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy ez év őszében a Mozaik Med szűrőnapot valósítsuk meg, ahol ingyenes speciális szűréseken vehetnek részt a résztvevők. Lesz 200 önkéntesünk, és már átlépke a nevezők száma 900 főt, úgyhogy igyekszünk a létező legnagyobb élményt nyújtani nekik.
2: Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartató és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. A Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyazat és síncseréket végeznek a szakemberek. Emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarral indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az IC-k, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Az esti éjszakai órákban a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, számottevő csapadék nem valószínű, elvétve alakulhatnak ki kisebb felhősödések, átmenetileg mérséklődhet a légmozgás, friss lesz a hajnal, 12-16 fok között alakulnak a minimumok. Holnap több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, csapadék ugyanakkor nem lesz. A légmozgás élénk marad, itt Nyíregyházán 28-31 fok között alakulnak majd a csúcsok a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
6: is. Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: FM. Osztályon felüli minőség a zenében.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: zenék, változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.